0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Let me hear ya.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Éjjeltől nyilvánosak a kórházi fertőzések adatai. Újabb online módszert találtak ki a csalók. Az AI-tól kérünk orvosi tanácsot. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Éjjel nyilvánossá válnak a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az információkat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapjáról elérhető új oldalon teszik közzé. Elsőként az egészségügyi ellátással összefüggő járványokról tudhatunk meg többet. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos szerint a nyilvános adatközlés fontos lépés a betegbiztonság javítása és a szükséges kórházi fejlesztések szempontjából. Adathalász SMS-ekben ígérnek csalók hamis adó visszatérítést. Megtévesztő módon a NAV nevében érkezik az üzenet, és az idei adóbevallás alapján járó több mint 100 000 forintos összeget akarnak adni. A küldött link azonban nem a NAV hivatalos honlapjára vezet. Ráadásul a 2026-os bevallást még nem is dolgozhatták fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. Az adóhatóság hangsúlyozta, hogy SMS-ben és e-mailben nem küld ügyintézési linket adó visszatérítésről vagy adótartozásról, és ilyen módon bankkártya adatokat sem kér. Digitális szoftver segítségével diagnosztizáljuk magunkat. A magyar internetezők csak nem felekért már a mesterséges intelligenciától egészségügyi tanácsot. Egy friss hazai kutatás szerint az AI-t leggyakrabban tünetek ellenőrzésére, öndiagnózisra, leletek és laboreredmények értelmezésére, valamint gyógyszerekkel összefüggő információk keresésére használják. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 000 gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget program sorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Vastagabb, összefüggőbb felhőzet vonul át, néhol átmenetileg szemerkélhet. 29 fokig melegszik fel a levegő. Holnap olykor beborul, de számottevő eső sehol sem várható. Nagyon erős szélre készüljünk. A csúcshőmérséklet 27 és 33 fok közé esik majd. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front hozhat több felhőt, elszórtan zápor, esetleg zivatar érkezik. A legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Délen, délkeleten valószínű magasabb hőfok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sikeresek az Erzsébet táborok. Karikó Katalin Szolnok díszpolgára lett. Fogy a víz a cibakházi Holt Tiszából. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek ürült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus kapta idén a Szolnok díszpolgára címet, írja a szoljon.hu. A Szolnokon született tudóst az mRNS technológia területén végzett kutatói munkájáért és nemzetközi eredményeiért tüntették ki. Karikó Katalin nem tudott személyesen részt venni a díjátadón. Az elismerés november 12-én a Magyar Tudomány ünnepéhez kapcsolódó rendezvényen veszi át a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán. A kutató 2023-ban kapott orvosi élettani Nobel-díjat az mRNS alapú vakcinák kifejlesztését lehetővé tevő felfedezésekért. A természetvédelmi szempontból szükséges szint alá csökkent a cibakházi Holt-Tisza vízállása. Olvasható a szoljon.hu-n. A holtákban 172 cm-t mértek, ami 8 cm-rel marad el a kívánatos szinttől, de még bő 30 cm-rel meghaladja a kritikus minimumot. A folyamatos vízpótlás ellenére az öntözés és a nagy meleg miatti párolgás több vizet vitt el, mint amennyi érkezett. A nyári vizsgálatok alapján a vízminőség nem romlott jelentősen az elmúlt évekhez képest. Mivel az öntözőtelepek többsége már leállt, a helyi önkormányzat arra számít, hogy megáll a vízszint csökkenése, majd lassú emelkedés kezdődik. Átadták Szolnok városi kitüntetéseit Szolnok napja alkalmából. A szoljon.hu összegzése szerint ezüst pelikán díjat kapott Benedek Szabolcs író, publicista és szerkesztő, valamint Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja. Idén először környezetvédelmi díjat is kiosztottak, ezt a város fáit és bokrait önkéntesen öntöző szolnoki faitatók közössége kapta. A társadalmi munkát elismerő Kátai Endre díjat Bencsikné Nagy Anita, a Miért Ne Alapítvány szolgáltató pontjának vezetője vehette át. Gazdasági tevékenységéért 3 vállalkozást díjaztak, emellett 4 szervezet kapta meg a Szolnok Családbarát Munkahelye címet. 2 szolnoki katonai helikoptert is bevetettek hétfőn a Balatonfelvidéken, a Tapolca közelében pusztító tűznél, tudta meg a szoljon.hu. A lángok Diszel és Zalahaláb között csaptak fel, ahol száraz növényzet és fenyves is égett. A helikopterek a Balatonból merítették a vizet a gépek alá függesztett tartályokkal, majd a tűz fölé repülve engedték ki. A 2 gép több mint 6 órát töltött a levegőben, és összesen 15 alkalommal dobott vizet az égő területre. A tüzet végül sikerült megfékezni. Teljesen felújítják a kispirosként ismert motorvonatokat a szolnoki járműjavítóban. A szoljon.hu beszámolója szerint a régi piros vonatokat kékre festik, kicserélik a motorjukat, klímát szerelnek beléjük és utasterük is megújul. Új üléshúzattal, ledes világítással és kerékpártartóval is felszerelik őket. Szolnokon évente 25 ilyen motorvonatot korszerűsítenek. A járműjavítóban emellett új Intercity kocsik is készülnek, havonta 3. Az üzem a Magyar Vagon 7 telephelye közül a legnagyobb. A vállalat 1600 dolgozójából 1100-an Szolnokon dolgoznak. Szolnokon 80 éve nem volt olyan meleg az augusztus, mint idén, írja a szoljon.hu. A havi középhőmérséklet bő 26 fok volt, csak nem 5 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Augusztus 6-án 40,2 fokot mértek, ami az új helyi rekord lett. A forróságot kevés eső kísérte. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság területén augusztusban a szokásos csapadékmennyiség kevesebb, mint harmada hullott. A nyár egészében is tovább nőtt a csapadékhiány, április elejétől augusztus végéig pedig mindössze a sok éves átlag körülbelül harmadának megfelelő eső esett. Útjára indult Szolnokon a Nők Háza program, amely az esélyegyenlőséget és a humán egészségfejlesztést szolgálja. Számolt be róla a Szolnok TV. A nyitó rendezvényen a résztvevők Brunswick Teréz életútjával is megismerkedhettek. A kezdeményezés egy 3,5 éven át tartó rendezvénysorozat része, amelynek célja, hogy támogassa és erősítse a nők mentális, szellemi és fizikai egészségét. A szervezők a programokkal többek között az egészségtudatosságra, a közösségépítésre és a nők esélyegyenlőségének előmozdítására szeretnék felhívni a figyelmet. Idén is nagy sikert aratott a szolnoki fehér vacsora, tudósított a Szolnok TV. A különleges közösségi programnak a Szent Háromság tér adott otthont, ahol a résztvevőket lehetőség szerint fehér öltözékben, fehér abrosszal és saját maguk által hozott finom falatokkal várták. A rendezvény különlegessége, hogy a vendégek közösen egy elegáns szabadtéri vacsora keretében tölthettek el egy estét a város egyik központi terén. A program mára a szolnoki rendezvénysorozat egyik kedvelt eseményévé vált. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézirögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
3: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Szolnokon is elindulhat az Érintők program, amely önkéntesekkel segíteni a kórházban szülői jelenlét nélkül maradt csecsemőket. Írja a szoljon.hu. A kezdeményezés képviselői már egyeztettek a Hetényi Géza kórházzal, a részletek kidolgozása azonban még tart. Az intézményben jelenleg 7 kórházban hagyott csecsemőről gondoskodnak. Az önkéntesek nem ápolási feladatokat végeznének, hanem rendszeres jelenléttel, figyelemmel és testközelséggel egészítenék ki a szakemberek munkáját. Önkéntesnek már most lehet jelentkezni, ehhez nem kell egészségügyi végzettség. A kórházi munkát azonban alkalmassági vizsgálat és felkészítés előzi meg. Szolnok napjához kapcsolódó városnapi megemlékezést tartottak szombaton a vasútállomáson, írja a szoljon.hu. A város számára meghatározó évforduló az 1847. szeptember 1-én megnyitott Pest-Szolnok vasútvonalhoz kötődik, amely új korszakot hozott Szolnok fejlődésében. Az ünnepségre egy gőzmozdony által vontatott nosztalgiavonat is érkezett. A rendezvényen azt is megerősítették, hogy felújítják a szolnoki vasútállomást. Megújul az épület, rekonstruálják az átmenő fővágányokat és lecserélik a fővonali váltókat. Rekordszámban több mint 500-an vettek részt az idei Béres Szenior sétán Szolnokon. A hagyományos rendezvényt minden évben a városnapjához kapcsolódva szervezik meg, és ezúttal is számos egyesület, valamint nyugdíjas klub csatlakozott hozzá. A program célja, hogy mozgásra ösztönözze az idősebb korosztály tagjait, miközben közösségi élményt is biztosít számukra. Számolt be róla a Szolnok TV. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben. Egy gyenge hidegfront miatt átmenetileg több felhő jelenhet meg az égen. A napsütés azonban így is több órára velünk lesz majd. Délután 27-29 fok körüli hőmérséklet valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Jelentős csapadék környékünkön egyelőre nem valószínű. A következő napokban ismét egyre melegebb levegő érkezhet fölénk.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 3-án. Csütörtökön több van mögöttünk, mint előttünk, azaz az év 246. napja kezdődött el. 4 hónap múlva vége 2026-nak, de idén is a Hildák névnapja a szeptember 3-a, úgyhogy jöhet bátran a köszöntő, vagy ha már is van a közlekedési info, 0620 55 55 155. A Stakkabu előtte még Deniz, most pedig 50 Cent jön a Candy Shoppal. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, szeptember 3. napján csütörtök van, Hilda napja, és a felhőkarcolók világnapja. Hát nálunk nagyon kevés van belőlük, igazi felhőkarcoló nincs is, csak a MOL torony ugye Budapesten, vagy hát nem tudom, a Nagyvárad tiranos óta annak számít. Nagyváros után viszont irány a mező, méghozzá a szerelem mezeje. Fields of Love, az ATB folytatja, a hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 3-án csütörtökön. Napos, gomoly felhős, kis és szeles időnk lesz 26-31 fokkal. Az esőről inkább már nem is beszélek, mert nem emlékszem rá, hogy milyen. Tegnap is csak csöpögött párat, aztán ennyi, legalábbis itt a stúdió környékén. Részletes időjárás jelentés mindjárt, fél hét után pedig DJ Sam jön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sikeresek az Erzsébet táborok. Karikó Katalin Szolnok díszpolgára lett. Fogy a víz a cibakházi Holt Tiszából. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek üdült Szánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Karikó Katalin, Nobel-díjas kutatóbiológus kapta idén a Szolnok díszpolgára címet, írja a szoljon.hu. A Szolnokon született tudóst az mRNA-s technológia területén végzett kutatói munkájáért és nemzetközi eredményeiért tüntették ki. Karikó Katalin nem tudott személyesen részt venni a díjátadón. Az elismerés november 12-én a Magyar Tudomány ünnepéhez kapcsolódó rendezvényen veszi át a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán. A kutató 2023-ban kapott orvosi élettani Nobel-díjat az mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztését lehetővé tevő felfedezésekért. A természetvédelmi szempontból szükséges szint alá csökkent a cibakházi Holt-Tisza vízállása. Olvasható a szoljon.hu-n. A holtákban 172 cm-t mértek, ami 8 cm-rel marad el a kívánatos szinttől, de még bő 30 cm-rel meghaladja a kritikus minimumot. A folyamatos vízpótlás ellenére az öntözés és a nagy meleg miatti párolgás több vizet vitt el, mint amennyi érkezett. A nyári vizsgálatok alapján a vízminőség nem romlott jelentősen az elmúlt évekhez képest. Mivel az öntözőtelepek többsége már leállt, a helyi önkormányzat arra számít, hogy megáll a vízszint csökkenése, majd lassú emelkedés kezdődik. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben. Egy gyenge hidegfront miatt átmenetileg több felhő jelenhet meg az égen. A napsütés azonban így is több órára velünk lesz majd. Délután 27-29 fok körüli hőmérséklet valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Jelentős csapadék környékünkön egyelőre nem valószínű. A következő napokban ismét egyre melegebb levegő érkezhet fölénk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 3-án csütörtökön többfelé lesz élénk a szél. A magasabban fekvő helyeken, a vízpartoknál és a nagyobb városok belterületein lehet enyhébb a reggel. Egyébként 11-16 fok között van most, tehát már hűvösebbek a reggelek. 26-31 fok között alakul a mai maximum. Teljesen jogos, ha valaki úgy érzi, megbolondult az időjárás, esőt ezer éve nem láttunk, éreztünk. Persze vannak ilyen lokális kivételek, mint ahogyan azt egyik hallgatunk is írta egyik nap, hogy amikor volt az a hideg front, amikor éjszaka villámlott, akkor náluk zuhogott Csepelen, de például ahol én lakom, ott egy csepp eső nem esett. És ha már szóba került a bolond időjárás, jön a lokás Shakira slágere itt a Besten. Jó reggelt! A

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, persze van, aki még csak nemrég feküdt le. Éjjel érkezem címmel, itt lesz az Edda klasszikus a Gáspár Laciéktól.
2: Te nem érzed ezt a fényt, nem voltál féltéken soha, nincs benne semmi küszködés, ha egy másik éhen elbúza.
1: És Krisztina Aguilera is énekel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A tanévkezdés és a légúti megbetegedések. Átadták a város díjait. Szolnoki helikopterek segítettek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napi rend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat. Mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tüszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtük, akkor utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Átadták Szolnok városi kitüntetéseit Szolnok napja alkalmából. A szoljon.hu összegzése szerint ezüst pelikán díjat kapott Benedek Szabolcs író, publicista és szerkesztő, valamint Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja. Idén először környezetvédelmi díjat is kiosztottak, ezt a város fáit és bokrait önkéntesen öntöző szolnoki faitató közössége kapta. A társadalmi munkát elismerő Kátai Endre díjat Bencsikné Nagy Anita, a Miért Ne Alapítvány szolgáltató pontjának vezetője vehette át. Gazdasági tevékenységéért 3 vállalkozást díjaztak, emellett 4 szervezet kapta meg a Szolnok Családbarát munkahelye címet. 2 szolnoki katonai helikoptert is bevetettek hétfőn a Balatonfelvidéken, a Tapolca közelében pusztító tűznél, tudta meg a szoljon.hu. A lángok Diszel és Zalahaláb között csaptak fel, ahol száraz növényzet és fenyves is égett. A helikopterek a Balatonból merítették a vizet a gépek alá függesztett tartályokkal, majd a tűz fölé repülve engedték ki. A 2 gép több mint 6 órát töltött a levegőben, és összesen 15 alkalommal dobott vizet az égő területre. A tüzet végül sikerült megfékezni. Egy gyenge hidegfront alakítja az időjárást környékünkön. A front ellenére továbbra is sok napsütésre számíthatunk. Időnként ugyan megnövekedhet a felhőzet, de tartós eső nem várható. A legmelegebb órákban 28 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Az északnyugati szél több alkalommal élénk, időnként erős lehet. A következő napokban gyors felmelegedés kezdődik a térségben.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A kávé mellé pedig jön egy finom péksüti, egy amerikai pite Madonnától, ez a dal címe American Pie, de jön Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közöse is, ha pedig dugó baleset van már is valahol, a közlekedési infót is várom, hívható SMS Viber 0620-55-55-155, 7 óra elmúlt, jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Vége a nyári szünetnek, így az iskolák, óvodák környékén több figyelemre lesz szüksége az autósoknak. Vigyázzunk a gyerekekre, a gyalogosokra és a többi autósra is. Magyarul óvatosan, ha dugó baleset van, jöhet a közlekedési hír. 0620 55 55 155, és jönnek szépen sorban a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei is. Mindjárt Krisztina Aguilerától, előtte még Gáspár Laciéktól. Az Éjjel érkezem, az Edda klasszikusa. Most pedig Sergio Mendes és a Black Eyed Peas közöse a Más Canada Best-en. A 90-es és

0: éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ezt a fem a legjobb zenék rögtön. 7:30, jó reggelt kívánok! Szellős? Vagy brutál? Milyen a forgalom? A közlekedési infót a hírek alatt is várom. 0620 55 55 155 folytatódik a szeptemberi nyár 26-31 fokkal napos gomoly felhős szeles idővel. Részletek a hírek végén, aztán a Spice Girls érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Jön a retro véradás. Megújulnak a kispirosok. Rekordmeleg augusztus Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: Teljesen felújítják a kispirosként ismert motorvonatokat a szolnoki járműjavítóban. A szoljon.hu beszámolója szerint a régi piros vonatokat kékre festik, kicserélik a motorjukat, klímát szerelnek beléjük és utasterük is megújul. Új üléshúzattal, ledes világítással és kerékpártartóval is felszerelik őket. Szolnokon évente 25 ilyen motorvonatot korszerűsítenek. A járműjavítóban emellett új Intercity kocsik is készülnek, havonta 3. Az üzem a Magyar Vagon 7 telephelye közül a legnagyobb. A vállalat 1600 dolgozójából 1100-an Szolnokon dolgoznak. Szolnokon 80 éve nem volt olyan meleg az augusztus, mint idén, írja a szoljon.hu. A havi középhőmérséklet bő 26 fok volt. Csak nem 5 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Augusztus 6-án 40,2 fokot mértek, ami az új helyi rekord lett. A forróságot kevés eső kísérte. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság területén augusztusban a szokásos csapadékmennyiség kevesebb, mint harmada hullott. A nyár egészében is tovább nőtt a csapadékhiány, április elejétől augusztus végéig pedig mindössze a sok éves átlag körülbelül harmadának megfelelő eső esett. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben. Egy gyenge hidegfront miatt átmenetileg több felhő jelenhet meg az égen. A napsütés azonban így is több órára belünk lesz majd. Délután 27-29 fok körüli hőmérséklet valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Jelentős csapadék környékünkön egyelőre nem valószínű. A következő napokban ismét egyre melegebb levegő érkezhet fölénk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 3-án csütörtökön. Sok boldogságot a Hildáknak és a szülinaposoknak is. 151 éve ezen a napon született Ferdinand Porsche, német autókészítő is. Pontosan 50 éve a Viking 2 űrszonda leszállt a Marson és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. Boldog 70. születésnapot kívánunk Görbe Nórának, a Linda filmek nyomozójának. Ma 61 éves Charlie Sheen amerikai színész, nagy durranás, tűzdecápák. 1973-ban ezen a napon született Jennifer Page amerikai énekesnő, 1998-as Crush című dala lehet ismerős. És 1975-ben a mai napon született Stephen Kendall Gordy, azaz DJ Red Poo is, az LMFAO duó egyik fele. Még egyszer nagyon sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Idézőjelben csak a szokásos reggeli tumultus, semmi komolyabb, nincs óriás dugó és komolyabb baleset sem szerencsére. Rögtön 8 óra a legfrissebb hírek után érkezik többek között a Daft Punk. És Ákos is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, ha közlekedési info van, ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sikeresek az Erzsébet táborok. Karikó Katalin Szolnok díszpolgára lett. Fogy a víz a cibakházi Holt Tiszából. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek ürült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: A Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus kapta idén a Szolnok díszpolgára címet, írja a szoljon.hu. A Szolnokon született tudóst az mRNA-s technológia területén végzett kutatói munkájáért és nemzetközi eredményeiért tüntették ki. Karikó Katalin nem tudott személyesen részt venni a díjátadón. Az elismerés november 12-én a Magyar Tudomány ünnepéhez kapcsolódó rendezvényen veszi át a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán. A kutató 2023-ban kapott orvosi élettani Nobel-díjat az mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztését lehetővé tevő felfedezésekért. A természetvédelmi szempontból szükséges szint alá csökkent a cibakházi Holt-Tisza vízállása. Olvasható a szoljon.hu-n. A holtákban 172 cm-t mértek, ami 8 cm-rel marad el a kívánatos szinttől, de még bő 30 cm-rel meghaladja a kritikus minimumot. A folyamatos vízpótlás ellenére az öntözés és a nagy meleg miatti párolgás több vizet vitt el, mint amennyi érkezett. A nyári vizsgálatok alapján a vízminőség nem romlott jelentősen az elmúlt évekhez képest. Mivel az öntözőtelepek többsége már leállt, a helyi önkormányzat arra számít, hogy megáll a vízszint csökkenése, majd lassú emelkedés kezdődik. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben. Egy gyenge hidegfront miatt átmenetileg több felhő jelenhet meg az égen. A napsütés azonban így is több órára velünk lesz majd. Délután 27-29 fok körüli hőmérséklet valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Jelentős csapadék környékünkön egyelőre nem valószínű. A következő napokban ismét egyre melegebb levegő érkezhet fölénk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lehet segíteni egymásnak a helyes irányba haladni, hogy merre nem érdemes, mert ott dugó van például, és a helyes irányba haladni a címe az óranyitó dalnak. Gossip, Move in the Right Direction, hívható SMS Viber 0620-55-55-155. 4 perc elmúlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó sulit, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Rasta Femme a legjobb zenék. A Daft Punk-kal jártuk be a világot, és most, hogy hazaértünk, azt látjuk, hogy még mindig lassú az M1-es Budapest felé. Az erős forgalom miatt a szokásos torlódás alakult ki Bicske és Biatorbágy között. A kiépített terelésnél főleg a külső sávban nehéz a haladás. Aki Budapestre tart és személyautóval van, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Jó utat, ha pedig közlekedési infó van, várom a 0620-55-55-155-re. Nem sokára a No Doubt, előtte még Ákos, most pedig a Matchbox 20 jön a

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 3. napján kicsit szeles, nyárias időnk lesz, néha napsütéssel, néha fátyol felhőkkel, 26-31 fokkal. Részletes időjárás jelentés és további friss információk a hírekben rögtön 8:30. A következő fél órát a Stereo MC-z indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A tanévkezdés és a légúti megbetegedések. Átadták a város díjait. Szolnoki helikopterek segítettek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napi rend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat. Mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtből is legyen, illetve a tüszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtük, akkor utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Átadták Szolnok városi kitüntetéseit a Szolnok napja alkalmából. A szoljon.hu összegzése szerint ezüst pelikán díjat kapott Benedek Szabolcs író, publicista és szerkesztő, valamint Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja. Idén először környezetvédelmi díjat is kiosztottak, ezt a város fáit és bokrait önkéntesen öntöző szolnoki faitató közössége kapta. A társadalmi munkát elismerő Kátai Endre díjat Bencsikné Nagy Anita, a Miért Ne Alapítvány szolgáltató pontjának vezetője vehette át. Gazdasági tevékenységért 3 vállalkozás díjaztak, emellett 4 szervezet kapta meg a Szolnok Családbarát Munkahelye címet. 2 szolnoki katonai helikoptert is bevetettek hétfőn a Balatonfelvidéken, a Tapolca közelében pusztító tűznél, tudta meg a szoljon.hu. A lángok Diszel és Zalahaláb között csaptak fel, ahol száraz növényzet és fenyves is ég. A helikopterek a Balatonból merítették a vizet a gépek alá függesztett tartályokkal, majd a tűz fölé repülve engedték ki. A 2 gép több mint 6 órát töltött a levegőben, és összesen 15 alkalommal dobott vizet az égő területre. A tüzet végül sikerült megfékezni. Egy gyenge hidegfront alakítja az időjárást környékünkön. A front ellenére továbbra is sok napsütésre számíthatunk. Időnként ugyan megnövekedhet a felhőzet, de tartós eső nem várható. A legmelegebb órákban 28 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Az északnyugati szél több alkalommal élénk, időnként erős lehet. A következő napokban gyors felmelegedés kezdődik a térségben.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hír az M7-esről, ahol a Balaton felé vezető oldalon a 64-es Székesfehérvár dél Sárbogárd csomópontban a lehajtó végén két kamion koccant. Az érintett szakaszon a forgalmat megállították, így aki teheti, az előző 60-as fehérvári pihenőhelynél hagyja el a pályát, és a városon keresztül kerülhet. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Vízzel elárasztott templomban mondta ki a boldogító igent egy fülöpszigeteki házaspár. Az árvíz miatt nem akarták halogatni az esküvőt, úgyhogy menyasszony vőlegény, derékig érő víz, így csattant el a hitvesi csók. Kiss Me címmel a Sixpence None the Richer folytatja a csütörtök reggelt.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mi a helyzet velünk ma reggel? Kérdezi majd Brandy 9 után. Ez lesz a What About Us, és jön Harro és Ádám is. És jöhet a közlekedési info is, ha van 0620 55 55 155. Mindjárt 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Jön a retro véradás. Megújulnak a kispirosok. Rekordmeleg augusztus Szolnokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást. Hétvégén az ország 32 pontján várják az önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: Teljesen felújítják a kispirosként ismert motorvonatokat a szolnoki járműjavítóban. A szoljon.hu beszámolója szerint a régi piros vonatokat kékre festik, kicserélik a motorjukat, klímát szerelnek beléjük és utasterük is megújul. Új üléshúzattal, ledes világítással és kerékpártartóval is felszerelik őket. Szolnokon évente 25 ilyen motorvonatot korszerűsítenek. A járműjavítóban emellett új Intercity kocsik is készülnek, havonta 3. Az üzem a Magyar Vagon 7 telephelye közül a legnagyobb. A vállalat 1600 dolgozójából 1100-an Szolnokon dolgoznak. Szolnokon 80 éve nem volt olyan meleg az augusztus, mint idén, írja a szoljon.hu. A havi középhőmérséklet bő 26 fok volt. Csak nem 5 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Augusztus 6-án 40,2 fokot mértek, ami az új helyi rekord lett. A forróságot kevés eső kísérte. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság területén augusztusban a szokásos csapadékmennyiség kevesebb, mint harmada hullott. A nyár egészében is tovább nőtt a csapadékhiány, április elejétől augusztus végéig pedig mindössze a sok éves átlag körülbelül harmadának megfelelő eső esett. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben. Egy gyenge hidegfront miatt átmenetileg több felhő jelenhet meg az égen. A napsütés azonban így is több órára velünk lesz majd. Délután 27-29 fok körüli hőmérséklet valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Jelentős csapadék környékünkön egyelőre nem valószínű. A következő napokban ismét egyre melegebb levegő érkezhet fölénk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Talán kevesen tudják, de a 90-es évek végén is volt híres magyar Liverpoolban, legalábbis magyar származású, anyai nagyapja volt magyar, Kerry Katonának, aki az Atomic Kitten Line Trio egyik tagja. Ők indítják az órát a The Tide is High-jal, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 5 perccel múlt 9, hello, jó reggelt, jó utat, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék.
1: Dogchild. Big Rocker.

FM, a legjobb zenék. A Fájval folytatódik a csütörtök reggel, de érkezik nem sokára Robbie Williams, óriási slágere az Angels, és énekel Whitney Houston is. Jó utat, jó munkát, ha dugó baleset van, 20, 55, 55, 155.

Best FM, a legjobb zenék. Két helyen is dolgoznak az M5-ösön Budapest felé. Újhartyánnál a belső szalagkorlátot javítják, 5 kilométeres dugó alakult ki emiatt. Ócsánál pedig burkolatjavítás miatt 3-4 kilométeres torlódásra kell készülni. Jó utat! Nem sokára a Skót Texasszal, most viszont a Yolanda Bicul érkezik, és a Vino Speak Americano a Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jön Pink, aki idén tavasszal költözött át családjával Kaliforniából New Yorkba, hogy támogassa 14 éves lánya Willow színházi és Broadway karrierrel kapcsolatos álmait. Életük azonban nem fenékig tejfel. A rendőrség nyomozást indított, miután egy fenyegető e-mailt küldtek egy manhattani hotelnek, amelyben Pink is tartózkodott, de szerencsére nem sérült meg senki, nem történt tragédia, a rendőrség nyomoz, Pink pedig énekel Don't Let Me Get Me a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A következő órában biztosan halljuk majd Will Smith slágerét. Ez lesz a Miami, és jön a kompakt diszkó is. Feel the rain, és hogy lesz ebben részünk, mármint hogy esőben, kiderül a hírek végi időjárás jelentésben. Rögtön 10 óra, jó reggelt, jön a csütörtök délelőtt továbbra is a legjobb zenékkel mindjárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sikeresek az Erzsébet táborok. Karikó Katalin Szolnok díszpolgára lett. Fogy a víz a cibakházi Holt Tiszából. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek üdült Szánkán, Fonyód-ligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Karikó Katalin, Nobel-díjas kutatóbiológus kapta idén a Szolnok díszpolgára címet, írja a szoljon.hu. A Szolnokon született tudóst az mRNS technológia területén végzett kutatói munkájáért és nemzetközi eredményeiért tüntették ki. Karikó Katalin nem tudott személyesen részt venni a díjátadón. Az elismerés november 12-én a Magyar Tudomány ünnepéhez kapcsolódó rendezvényen veszi át a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán. A kutató 2023-ban kapott orvosi élettani Nobel-díjat az mRNS alapú vakcinák kifejlesztését lehetővé tevő felfedezésekért. A természetvédelmi szempontból szükséges szint alá csökkent a cibakházi Holt-Tisza vízállása. Olvasható a szoljon.hu-n. A holtákban 172 cm-t mértek, ami 8 cm-rel marad el a kívánatos szinttől, de még bő 30 cm-rel meghaladja a kritikus minimumot. A folyamatos vízpótlás ellenére az öntözés és a nagy meleg miatti párolgás több vizet vitt el, mint amennyi érkezett. A nyári vizsgálatok alapján a vízminőség nem romlott jelentősen az elmúlt évekhez képest. Mivel az öntözőtelepek többsége már leállt, a helyi önkormányzat arra számít, hogy megáll a vízszint csökkenése, majd lassú emelkedés kezdődik. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben. Egy gyenge hidegfront miatt átmenetileg több felhő jelenhet meg az égen. A napsütés azonban így is több órára belünk lesz majd. Délután 27-29 fok körüli hőmérséklet valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Jelentős csapadék környékünkön egyelőre nem valószínű. A következő napokban ismét egyre melegebb levegő érkezhet fölénk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És egy kihagyhatatlan lehetőség enesztés a rajongóknak. Október 12 Bécs, az énekesnő európai turnéjának hozzánk legközelebbi helyszíne és időpontja. One Day in Your Life, ő indítja az órát. Jön nem sokára a Fugees, a Halott Pénz, a D-Light, és sok-sok régi ismerős a 90-es és 2000-es évekből. 4 perc elmúlt 10, hello! Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Jön egy rádiós és klubkedvenc 2000-ből, a német DJ-től, DJ Tonkától. A Don't Be Afraid április 17-én jelent meg az új évezred hajnalán, és óriási rádiós kedvenc lett hirtelen, és az akkoriban még nagyon népszerű és hát aktív és működő MTV, a Music Television is sokszor tűzte műsorára a dal klipjét. Ezzel megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek lejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk az M7-esen Letenye felé a velencei pihenő után a 49-es kilométernél kaszálnak. A belső sávot lezárták, így 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Két munkavégzés miatt is lassabb az M5-ös Budapest felé, az egyik Újhartyánnál, a másik Ócsánál. Mindkét helyen 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek majd a brit pop királyok. És a magyar huligánok is.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Huligánz, legyen valami és lesz, nem csak gitáros, de diundisun zene is. Rögtön indul a délelőtt utolsó órája, mindenek előtt friss hírek itt a Besten, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. My baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
5: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Forró augusztuson vagyunk túl, előrehozták a koraszülöttek világnapját. Ezernél is több ingyenes programmal érkezik a kutatók éjszakája. Bányász Árpád vagyok. Rekordmeleget hozott az idei augusztus Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint 1901 óta nem mértek még ilyen magas havi középhőmérsékletet. Az országos átlag 24,9 fok volt, ami 3,7 fokkal haladta meg a sok éves átlagot. A délalföld egyes részein 26 fok fölé emelkedett az augusztusi középhőmérséklet. A hónap nem csak forró, hanem rendkívül száraz is volt. Országos átlagban mindössze 15,6 milliliter csapadék hullott, 74%-kal kevesebb a megszokottnál. Az Alföldön sokfelé még 5 milliliter esőt sem mértek. Új időpontban tartják idén a koraszülöttek világnapját. Az Egészségügyi Világszervezet döntése alapján november 17-e helyett már november 15-én hívják fel a figyelmet az idő előtt született babákra és családjaikra. Magyarországon minden tizedik gyermek koraszülöttként jön világra. Sokan közülük hetekig vagy akár hónapokig kórházi kezelésre szorulnak. A koraszülöttekért országos egyesület arra kéri az önkormányzatokat, intézményeket, cégeket és magánszemélyeket, hogy csatlakozzanak a november 15-i lila naphoz. Világszerte évente mintegy 15 millió csecsemő születik a 37. terhességi hét előtt. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. Valamennyi rendezvény ingyenes, egyes programokra azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. Részletes kínálata a kutatók éjszakája hivatalos honlapján érhető el. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Tisza balparti gát szakaszán, Tisza püspöki és Óballa között. Árvízvédelmi helyreállítási munkák miatt lezárták a Tisza püspöki és az Óballai gát őrtelep közötti szakaszt. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a közlekedés várhatóan október 10-ig szünetel az érintett gáton. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli területeket érintheti. Helyenként előfordulhat kisebb eső zápor. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű. Holnap nyugatról kelet felé több hullámban felhősávok vonulnak, köztük viszont mindenhol kisüt a nap. Hajnalra többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, a csúcsok 27 és 32 fok között lesznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Justin Timberlake-től, Christina Aguilera-tól, Roger Sanchez-től, vagy a Vendu Project-től, amerikai színekben. Craig David az Oasis, a Simply Red és a Faithless a brit vonalat képviselik, és hát jönnek természetesen magyar előadók is. Valmar Manuellel, Ákos, mindenek előtt Király Viktor, 5 perc elmúlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék. Több mint 30 éve, nagyjából ilyen tájt, 1994. augusztus 29-én jelent meg az Oasis debütáló albuma, a Definitely Maybe, ami egyenesen a brit slágerlisták élére repítette a bandát, és ezzel a brit zenetörténetének addigi leggyorsabban fogyó debütáló albuma lett. A jubileumot most egy különleges ünnepi változattal ünnepli az Oasis. Most második albumuk egyik legnagyobb slágerével megy tovább a csütörtök délelőtt. Ez a Wonderwall a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza, Izsák kereszteződésnél pedig új körforgalmú csomópont épül. Munkaidőben mindkét irányban nagyobb a menetidő, és két helyen is munkavégzés lassítja az M5 főváros felé tartó forgalmát. Újhartyánnál és Ócsánál is lassabb haladásra kell készülni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A délután Majoros Ritával és azzal a Sofialis Backstore-ral indul, aki jövőre egyes téren csillogó diszkótérré varázsolja a paloznaki jazz pikniket. Szól már is a Get Over You. Jó étvágyat, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Itthon csökkent az agrárgazdaságok száma. Az aszály nem tett jót a borágazatnak. Kispályás foci válogatottunk X-elt Albániával a világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jelentősen csökkent az agrárgazdaságok száma Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 10 év alatt 41%-os volt a visszaesés, idén 163 ezer gazdaság végez mezőgazdasági tevékenységet. Közben nőtt az egy gazdaságra jutó terület, az átlag már megközelíti a 33 hektárt. Vízügyi szakmai tapasztalatcsere indult Magyarország és Kína között. A szakemberek elsősorban az aszály, az árvízvédelem, a folyók védelme és a klímaváltozáshoz kapcsolódó alkalmazkodás területén osztják meg a tapasztalataikat. Az együttműködés középpontjában a Tisza és a kínai Hangchiang folyó vízgazdálkodása áll. A két vízgyűjtő hasonló kihívásokkal küzd, egyre nehezebb biztosítani a lakosság és a mezőgazdaság megfelelő vízellátását, miközben a természeti értékeket is meg kell lóvni. Kedvezőtlenek az idei szüreti kilátások Magyarországon, derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A borágazatot elsősorban az aszály, az aranyszínű sárgaság és a jelentős vadkár sújtja. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége ugyanakkor összességében kiváló, a terméskiesés viszont várhatóan nagyobb lesz, mint az elmúlt években. Jövő szombaton rendezik meg a Táncházak éjszakáját a fővárosban, a Fonó Budai Zeneházban. A 37. országos szezonnyitó táncházon különböző tájegységek táncaival, táncoktatással, élő népzenével, valamint gyerek és családi programokkal várják az érdeklődőket egészen hajnalig. A Fonóban korábban elkezdődött az új évad, már a hó elejétől is mit vannak táncházak, közösségi örömzenélések és családi foglalkozások. Döntetlennel zárta a csoportkört a magyar kispályás labdarúgó válogatott az esseni világbajnokságon. A mieink Szabó Marcel góljával szereztek vezetést Albánia ellen, amely később vitatott körülmények között egyenlített, így egy-egy lett a végeredmény. A magyarok ezzel nem kerültek a legjobb 16 közé egyenes ágon, ezért a legjobb 32 között folytatják. Huszti Dániel együttese ma Angliával csap össze. Észak-nyugat felől egyre vastagabb felhőzet vonul át az országon, de délen és délnyugaton marad a napsütés. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Holnap több hullámban érkeznek felhősávok nyugat felől, de közöttük mindenütt kisüt majd a nap. Jelentős csapadék nem várható, viszont többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Hajnalban 14-19, délután 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép csütörtököt, vidám délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Tényleg elmúlt dél most már pár perccel, úgyhogy átadhatjuk magunkat a délutáni lendületnek. Jay-Z-vel, Beyoncé-val jön a Bonnie és Clyde, itt lesz majd a Shaft is és a Mucho Mambosway. Sophie Ellis Baxter pedig beindítja az egész délutánt, és minket is, jön a Get Over You. Szép napot!
0: Best FM, a

Vesztefem a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, szép csütörtököt, lassacskán hangolódhatunk már a hétvégére, de csak szépen, óvatosan meghallgatva a legjobb zenéket a 90-es, 2000-es évekből, mondjuk Tupac és a Changes, azt hiszem ez mindig jó választás, de itt lesz Charlie és Giovannival, és az evezzünk egy hajóban. Hamarosan napkérdését is hozok, és mindenféle információt, például közlekedési infokat, de ha önök is tudnak, látnak, hallanak valamit 0620, 55-55-155, itt hívjanak, vagy ide írjanak. Én pedig mellékelem a legjobb zenéket, hogyha egy kis táncolós hangulatra vágynak így ebéd közben, vagy ebéd után a desszert mellé, akkor tökéletes választás a Seft és a Mucho Mambo Sway. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is utazunk együtt, autózzunk együtt, ha pedig bárki bármit lát az utakon, adja a másiknak az információt. Én, amint megkapom, már adom is őket tovább, ezt megígérhetem. Például, hogy két munkavégzés is folyik éppen az M5-ös autópályán Budapest felé. Az egyik Újhartyán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják a 42-es és a 43-as kilométerek között, miért csak egy sáv járható. A munkaterület mögött jelen pillanatban 5 kilométeres a kialakult dugó. A másik munka Ócsánál van, a 28-as kilométernél, itt burkolatjavítási munkák folynak sávzárás mellett, úgyhogy legyen mindenki óvatos. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra az utakon. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Hősök és Diaz Rég láttalak dala zárta ezt az órát, mert hogy el is röppent egy óra a délutánból. Megyünk a következőben, mert hogy mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Beri és az Ébredj velem. És zenél majd Desiree is. You're alive.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az állami erdőgazdaságoknál befogyasztja a kormány a lakossági tűzifa árát. További időjárási szélsőségekre kell számítani. Angol-magyar rendeznek ma a kispályás labdarúgó világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdaságoknál a lakossági tűzifa árát. Az idei év január 1-i szinten jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte a rászorulókat a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentésével, és a szociális tűzifa program keretének megduplázásával is segítik. A kormány emellett várhatóan újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Arról is döntött a kabinet, hogy 2027. januárjától emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. A kormányfő részleteket egyelőre nem közölt az emelés mértékéről. Tovább erősödhet az El Niño a következő hónapokban, és hatásai a jövő évben is érezhetők lehetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. Előrejelzésük szerint 100% annak az esélye, hogy a jelenség jövő februárig fennmarad. Az El Niño jelentősen befolyásolhatja világszerte a hőmérsékletet és a csapadék mennyiségét, valamint növelheti az aszályok, árvizek és a szélsőséges hullámok kockázatát. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. Valamennyi rendezvény ingyenes, egyes programokra azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell. Részletes kínálata a kutatók éjszakája hivatalos honlapján érhető el. Döntetlennel zárta a csoportkört a magyar kispályás labdarúgó válogatott az eszeni világbajnokságon. A mieink Szabó Marcel góljával szereztek vezetést Albánia ellen, amely később vitatott körülmények között egyenlített, így egy-egy lett a végeredmény. A magyarok ezzel nem kerültek a legjobb 16 közé egyenes ágon, ezért a legjobb 32 között folytatják. Huszti Dániel együttese ma Angliával csap össze. Helyenként felhősödhet, de meleg lesz, a részleteket azonnal mondom. Észak-nyugat felül egyre vastagabb felhőzet vonul át az országon, de délen és délnyugaton marad a napsütés. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Holnap több hullámban érkeznek felhősávok nyugat felül, de közöttük mindenütt kisüt majd a nap. Jelentős csapadék nem várható, viszont többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Hajnalban 14-19, délután 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép csütörtöki délutánt kívánok mindenkinek, egy óra után is 4 másodpercen belül már 5 perccel. Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis ebéd utáni levezetés, csak úgy, hogy visszavezessen minket a munkára. Mondjuk ez jön Jade és a Don't Walk Away. Itt lesz az LMC, jön majd Desiree, és most pedig a Shapeshifters nyitja az órát. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez a Jessie J és a Domino, a folytatásban jön a Krisztál, előtte pedig a nap kérdése. Ebédnél a kolléganőimmel pont arról beszélgettünk, hogy mik azok a könyvek, amik régen minden magyar háztartásban megtalálhatóak voltak. Például Horváth Ilonának volt egy olyan szakácskönyve, ez teljesen itt van a fejemben, amin egy sült kacsa volt az elején, sötétkék volt a borító, és egy sült kacsa volt a legelején, és én a mai napig, akárhol járok, akármelyik ismerősömnél, ez a könyv biztos, hogy ott van a polcon. Na de gyűjtsük össze ma ezeket. Mik azok a könyvek tehát, amik minden magyar háztartásban megtalálhatóak? Voltak mondjuk a 90-es, 2000-es évek idején, vagy akár a mai napig. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az üzeneteket, akár képeket is lehet mellékelni Viberem, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is jöhetnek a válaszok. És ahogy ígértem, a Krisztál, jön a Sosem múlik el, egy kis romantika a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Antitól jött egy üzenet Budapestről, hogy a Szent István körúton baleset történt a Víg Színház és a Nyugati pályaudvar között, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra, egy kisebb dugóra számítani. Két munka is folyik az M5-ös autópályán, emiatt a torlódás Budapest felé. Az egyik Újhartyán térségében, ahol a belső szalagkorlátot javítják a 42-es és a 43-as kilométerek között, úgyhogy emiatt csak egy sáv járható. Itt pedig legalább 5 kilométeres a dugó. A másik pedig Ócsánál van, a 28-as kilométernél, itt burkolatot javítanak, itt is sávzárás van. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat ma is, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Bevászott a fejünkbe a Bieber zala, ahol jártunk, úgyhogy dudorászni fogjuk még szerintem a délután folyamán. Pár perc is jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt 2 óra, utána indul a következő óra, és a hasonlóan dúdolandó slágerek. Itt lesz például Eros Ramazzotti és Anastasia.

0: és jön majd a jetlag is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre markánsabban érezteti hatását a globális felmelegedés. Több tízezer éves csontok is előkerültek az elapadt Tiszából. Gigafutó versenyt rendez Budapest a hétvégén. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Biztosan átlépi a Föld a globális felmelegedés korábban kritikus határának tekintett 1,5 Celsius fokos szintjét, áll az ENSZ környezetvédelmi programjának legfrissebb jelentésében. A szakértők szerint ezért már az a legfontosabb, hogy a bolygó a lehető legrövidebb ideig maradjon a küszöb érték felett. Ehhez jelentősen csökkenteni kell az üvegházhatású gázok kibocsátását, valamint fokozni az alkalmazkodást. Az ENSZ szerint enélkül egyre súlyosabb hőhullámokra és más szélsőséges időjárási eseményekre kell számítani. Elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell megállapodnia egymással a háború lezárásáról, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök a Vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén arról beszélt, hogy más országok támogatást és segítséget nyújthatnak a rendezéshez, a megoldást azonban szerinte a konfliktusban közvetlenül érintett két félnek kell megtalálnia. Putyin úgy fogalmazott, Moszkvának és Kijevnek kell rendeznie a problémát, és ezt nevezte a helyes megközelítésnek. Mamutok és őstulkok több tízezer éves csontjai is előkerültek a Tiszából a rendkívüli apadás miatt. Az állatcsontok mellett több évszázados fahidak cölöpjei, hajóroncsok, kerámiák és kovácsolt vastárgyak is előbukkantak. Az egyik leglátványosabb felfedezés egy vasuszály, amely a 70-es években süllyedt el. Eldőlt rekordot dönt az idei Vizer Budapest félmaraton. Több mint 24 ezeren neveztek a vasárnapi futóeseményre. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is elérte a maximális létszámot. A résztvevők 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek a fővárosba. A külföldi nevezők száma pedig eléri a 8500-at. A hatalmas mezőny rajtoltatása önmagában csaknem 50 percig tart majd a Pázmány Péter sétányon. A szervező Budapest Sportiroda közölte, a nemzetközi nevezések száma a Covid-járvány előtti időszakhoz képest a háromszorosára nőtt. Helyenként felhősödhet, de meleg lesz, a részleteket azonnal mondom. Összefüggőbb, vastagabb felhőzet vonul át északnyugatról kelet-délkelet felé, amely legkevésbé a déli területeket érintheti. Helyenként előfordulhat kisebb eső zápor. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű. Holnap nyugatról kelet felé több hullámban felhősávok vonulnak, köztük viszont mindenhol kisüt a nap. Hajnalra többnyire 14-19 fok között alakul a hőmérséklet, a csúcsok 27 és 32 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra múlt 4 perccel. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Itt csütörtökön is, én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is isteni zenéket hozok. Például Eros Ramazzottitól és Anastasiától, de itt lesz a Brand New Heavies, jön majd a Halott pénz is, sőt a Nox dala is a Szeretem. Most Mark Ronson és Bruno Mars indítja az órát, jön az Uptown Funk. Csodás napot mindenkinek!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Mik azok a könyvek, amik minden magyar háztartásban ott voltak a 90-es, 2000-es években? Ma délután ez a kérdésem, és már most rengeteg üzenet érkezett. Imádom őket egytől egyik. Zoli azt írja, Rejtő Jenő könyvei. Apukám polcán sorban ott voltak, és ha valamelyik eltűnt, tudtuk, hogy valamelyik rokon hazavitte olvasni. Éva azt írja, Daniel Steele. Anyukámnak konkrétan egy egész polca volt belőle, mindig tudta, melyiket olvasta már, és melyik jön legközelebb. Andráéknál a Biblia mellett pedig Horváth Ilona volt az a szakácsnő, akinek a könyvei ott voltak a polcon, és még ha senki nem nyúlt hozzá hónapokig, akkor is szépen sorban ott álltak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még ide a hasonló üzenetek, és közben eszembe jutott tényleg a Daniel Steele, az igazi romantikus, hát más szinte ilyen túlzásba vitt romantikus könyvei, vagy romantikus sztoriai, félmeztelen, vagy ilyen kigombolt ingű férfiakkal és gyönyörű nőkkel az elején. Hát a borítóképek szerintem fantasztikusak voltak, már az megér egy misét. 0620 55 55 155, jöhetnek tehát a folytatásban is ide azok a könyvek, amik minden magyar háztartásban ott voltak a 90-es, 2000-es években. A folytatásban pedig a zenéket is ebből a korszakból merítem, hiszen jön az Enigma és a Return to Innocence itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a legfrissebb útinfokkal, mert hogy rengetegen vannak az M1-esen, főként a főváros felé a komáromi csomópont és Tatabánya között. Erős a forgalom, úgyhogy lassulás van továbbra is. Szintén Budapest felé Szárligetnél pedig még egy műszaki hibás autó is fennakadást okoz, de átterelt belső sávon a 45-ös kilométernél, ezért útszűkületen kell áthajtani, úgyhogy ezért a lassulás. Az M7-esen Letenye felé Székesfehérvár térségében pedig kaszálnak, az 57-es és a 60-as kilométerek között. A belső sávot le is zárták, úgyhogy torlódás talán nem tapasztalható, ezt írták a hallgatóink, de azért elég nagy a forgalom, úgyhogy egy kis lassulás van. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom a folytatásban is az útinfókat, bárki bármerre jár, és van infója, nagyon megköszönöm, hogyha megírja vagy felhív. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Sikeresek az Erzsébet táborok. Karikó Katalin Szolnok díszpolgára lett. Fogy a víz a Cibakházi Holt Tiszából. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek ürült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
3: Az Ánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
2: Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus kapta idén a Szolnok díszpolgára címet, írja a szoljon.hu. A Szolnokon született tudóst az mRNS technológia területén végzett kutatói munkájáért és nemzetközi eredményeiért tüntették ki. Karikó Katalin nem tudott személyesen részt venni a díjátadón. Az elismerés november 12-én a Magyar Tudomány ünnepéhez kapcsolódó rendezvényen veszi át a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán. A kutató 2023-ban kapott orvosi élettani Nobel-díjat az mRNS alapú vakcinák kifejlesztését lehetővé tevő felfedezésekért. A természetvédelmi szempontból szükséges szint alá csökkent a Cibakházi Holtisza vízállása. Olvasható a szoljon.hu-n. A holtákban 172 cm-t mértek, ami 8 cm-rel marad el a kívánatos szinttől, de még bő 30 cm-rel meghaladja a kritikus minimumot. A folyamatos vízpótlás ellenére az öntözés és a nagy meleg miatti párolgás több vizet vitt el, mint amennyi érkezett. A nyári vizsgálatok alapján a vízminőség nem romlott jelentősen az elmúlt évekhez képest. Mivel az öntözőtelepek többsége már leállt, a helyi önkormányzat arra számít, hogy megáll a vízszint csökkenése, majd lassú emelkedés kezdődik. Átadták Szolnok városi kitüntetéseit Szolnok napja alkalmából. A szoljon.hu összegzése szerint ezüst pelikán díjat kapott Benedek Szabolcs író, publicista és szerkesztő, valamint Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja. Idén először környezetvédelmi díjat is kiosztottak, ezt a város fáit és bokrait önkéntesen öntöző szolnoki faitatók közössége kapta. A társadalmi munkát elismerő Kátai Endre díjat Bencsikné Nagy Anita, a Miért Ne Alapítvány szolgáltató pontjának vezetője vehette át. Gazdasági tevékenységéért 3 vállalkozás díjaztak, emellett 4 szervezet kapta meg a Szolnok Családbarát Munkahelye címet. 2 szolnoki katonai helikoptert is bevetettek hétfőn a Balatonfelvidéken, a Tapolca közelében pusztító tűznél, tudta meg a szoljon.hu. A lángok Diszel és Zalahaláb között csaptak fel, ahol száraz növényzet és fenyves is égett. A helikopterek a Balatonból merítették a vizet a gépek alá függesztett tartályokkal, majd a tűz fölé repülve engedték ki. A 2 gép több mint 6 órát töltött a levegőben, és összesen 15 alkalommal dobott vizet az égő területre. A tüzet végül sikerült megfékezni. Teljesen felújítják a kispirosként ismert motorvonatokat a szolnoki járműjavítóban. A szoljon.hu beszámolója szerint a régi piros vonatokat kékre festik, kicserélik a motorjukat, klímát szerelnek beléjük és utasterük is megújul. Új üléshúzattal, ledes világítással és kerékpártartóval is felszerelik őket. Szolnokon évente 25 ilyen motorvonatot korszerűsítenek. A járműjavítóban emellett új intercity kocsik is készülnek, havonta 3. Az üzem a Magyar Vagon 7 telephelye közül a legnagyobb. A vállalat 1600 dolgozójából 1100-an Szolnokon dolgoznak. Szolnokon 80 éve nem volt olyan meleg az augusztus, mint idén, írja a szoljon.hu. A havi középhőmérséklet bő 26 fok volt, csaknem 5 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Augusztus 6-án 40,2 fokot mértek, ami az új helyi rekord lett. a forróságot kevés eső kísérte. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság területén augusztusban a szokásos csapadékmennyiség kevesebb, mint harmada hullott. A nyár egészében is tovább nőtt a csapadékhiány, április elejétől augusztus végéig pedig mindössze a sok éves átlag körülbelül harmadának megfelelő eső esett. Útjára indult Szolnokon a Nők Háza program, amely az esélyegyenlőséget és a humán egészségfejlesztést szolgálja. Számolt be róla a Szolnok TV. A nyitó rendezvényen a résztvevők Brunswick Teréz életútjával is megismerkedhettek. A kezdeményezés egy 3,5 éven át tartó rendezvénysorozat része, amelynek célja, hogy támogassa és erősítse a nők mentális, szellemi és fizikai egészségét. A szervezők a programokkal többek között az egészségtudatosságra, a közösségépítésre és a nők esélyegyenlőségének előmozdítására szeretnék felhívni a figyelmet. Idén is nagy sikert aratott a szolnoki fehér vacsora, tudósított a Szolnok TV. A különleges közösségi programnak a Szent Háromság tér adott otthont, ahol a résztvevőket lehetőség szerint fehér öltözékben, fehér abrosszal és saját maguk által hozott finom falatokkal várták. A rendezvény különlegessége, hogy a vendégek közösen egy elegáns szabadtéri vacsora keretében tölthettek el egy estét a város egyik központi terén. A program mára a szolnoki rendezvénysorozat egyik kedvelt eseményévé vált. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézirögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
4: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
2: Szolnokon is elindulhat az Érintők program, amely önkéntesekkel segíteni a kórházban szülői jelenlét nélkül maradt csecsemőket. Írja a szoljon.hu. A kezdeményezés képviselői már egyeztettek a Hetényi Géza kórházzal, a részletek kidolgozása azonban még tart. Az intézményben jelenleg 7 kórházban hagyott csecsemőről gondoskodnak. Az önkéntesek nem ápolási feladatokat végeznének, hanem rendszeres jelenléttel, figyelemmel és testközelséggel egészítenék ki a szakemberek munkáját. Önkéntesnek már most lehet jelentkezni, ehhez nem kell egészségügyi végzettség. A kórházi munkát azonban alkalmassági vizsgálat és felkészítés előzi meg. Szolnok napjához kapcsolódó városnapi megemlékezést tartottak szombaton a vasútállomáson, írja a szoljon.hu. A város számára meghatározó évforduló az 1847. szeptember 1-én megnyitott Pest-Szolnok vasútvonalhoz kötődik, amely új korszakot hozott Szolnok fejlődésében. Az ünnepségre egy gőzmozdony által vontatott nosztalgiavonat is érkezett. A rendezvényen azt is megerősítették, hogy felújítják a szolnoki vasútállomást. Megújul az épület, rekonstruálják az átmenő fővágányokat és lecserélik a fővonali váltókat. Rekordszámban több mint 500-an vettek részt az idei Béres Szenior sétán Szolnokon. A hagyományos rendezvényt minden évben a városnapjához kapcsolódva szervezik meg, és ezúttal is számos egyesület, valamint nyugdíjas klub csatlakozott hozzá. A program célja, hogy mozgásra ösztönözze az idősebb korosztály tagjait, miközben közösségi élményt is biztosít számukra. Számolt be róla a Szolnok TV. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben. Egy gyenge hidegfront miatt átmenetileg több felhő jelenhet meg az égen. A napsütés azonban így is több órára velünk lesz majd. Délután 27-29 fok körüli hőmérséklet valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Jelentős csapadék környékünkön egyelőre nem valószínű. A következő napokban ismét egyre melegebb levegő érkezhet fölénk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: És a stúdióban már Fodor Attila, ezen a napon született Fodor Tamás, Sáfár Anikó és Görbe Nóra színésznő is, de ma van a botrányos magánéletéről is híres Charlie Sheen születésnapja. A két pasi meg egy kicsi sztárjáról van szó, de szerepelt többek között a Nagy Durranásban is. Most viszont Lady Gaga jön.
1: 102.4 Best FM.

Marad a nyárias meleg a következő napokban is, számottevő csapadék nélkül, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap fátyol és gomoly felhők zavarják meg a több órás napsütést, a nyugati észak-nyugati szél továbbra is élénk lesz, 31 foknál is többet mérhetünk majd. A népi megfigyelések szerint, hogyha szombaton szépen süt a nap, akkor az ősz további része is szép marad. A hétvége első napja alapvetően napos időt hoz, viszont a délután során majd érkezhet egy hidegfront felhővel, időnként futó záporokkal, de ez is inkább csak a nyugati ország részben alakulhat ki. Az észak-nyugati szél sok helyen viharos lökésekkel társul majd. Szombaton akár 34 fok is lehet a kora délutáni órákban. A vasárnap napos felhős idővel telhet majd, a szél gyengül, de megmaradunk a 30 fok körüli maximumnál, ahogy hétfőn, kedden és még szerdán is a mostani infók alapján. Tovább pörgünk a Fats & Small-lal, most a Turnaround a 102.4 Best FM-en.

0: kezünk.
1: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Városnap Tálpió szelén a Népkertben, ezen a szombaton 13 órától a Vadvirág zenekarral, Siel Ferivel, Gitánóval, este 8-tól pedig a Kovaszki meg a Vega koncertjével. Újszász városnapját ezen a szombaton ünneplik, már reggel 9-től térzenével, 17 órától látható majd Bing News és Sula Elefánt interaktív gyermekműsora, este 7-től fellép Jolly, majd az Ocsó Macsó koncertje tekinthető meg. Tiszakécskén szombaton tartják a 10. pálinka ünnepet a rendezvény téren, délután 5-től fellép majd a Spontán Blues Band, majd Hatházi László és a Pardon Brandó, este 9-től pedig Király Viktor. Tajpán koncert Szolnokon a Tiszapart moziban, ezen a szombaton este 8-tól. Éjszakai fényfutás szeptember 11-én pénteken este 7-től, itt Szolnokon a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Dák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon szeptember 11-én pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok a Cifra kertben szeptember 11-én pénteken Vastag Csabával, Erősel és Piggy Boy-jal, valamint a Beatmakers-szel. 12-én szombaton fellép Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca együttes Gudics Máté, Zséda, Nagy Bogi, 13-án vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán szeptember 12-én szombaton már kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma együttes, Cseke Katinka, Zsiga László, 16 órától Vastag Tamás, este 7:30-tól pedig a 4-es Street. Gulyás Liget szeptember 11-én és 12-én a Tisza Ligetben. Pénteken lesz déltől jótékonysági főzés, délután 6-tól fellép a Kékvirág trió, majd a Tehéntánc zenekar látható, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje tekinthető meg. Szombaton lesz kézműves vásár, néptánc és népdal műsor már reggel 9:30-tól. Lesz gyerekkoncert, és fellép majd a Sodrás népzenei kis együttes. Látható majd Teréki Kata műsora, a Kékvirág trió koncertje, 17:30-tól az Evenflow akusztikus koncertje tekinthető meg. Este 7-től a Bud Spencer és Terence Hill emlékzenekar lép színpadra, míg este 9-től magyar és külföldi slágerekkel a C-Sharps műsora látható. Kivilágos kivirattik kisújszálláson a Városháza Parkban, szeptember 12-én szombaton már reggel 9-től bemutatókkal, az UV trióval, Nyári Kálmán műsorával, fellépnek még a szónoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, de este 8-tól lesz majd Iri Mafia koncert, a hangulatot pedig még fokozza Kuruc Dániel, Sterminski és Mineo is.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület mellett lehet közlekedni a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél, valamint Debrecen előtt a 215-ös kilométernél. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között kell sávlezárásra számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek az 59-es, 61-es kilométerek között. Ugyancsak csomópontot építenek az M5-ösön a 73-as, 76-os kilométerek között. A 33-as úton Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van érvényben. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is a 42-esen útszűkületre kell számítani. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton dolgoznak. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyoma-Endrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Öcsödnél ugyancsak karbantartást végeznek a 46-27-esen. Abáczalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Karcagon a Dózsa-György úton van korlátozás útépítés miatt. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Útépítése kell számítani Millértelep után Csataszög felé. Bárándon a Kossuth úton útszűkület mellett lehet közlekedni. Ecsekfalva határában pedig a főcsatornánál útszűkület van érvényben. Nálunk Bája Lex és a Slepp és az úton lévőknek a Bababú.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja. Zavaros.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sikeresek az Erzsébet táborok. Karikó Katalin Szolnok díszpolgára lett. Fogy a víz a cibakházi Holt Tiszából. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek ürült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: Az Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus kapta idén a Szolnok díszpolgára címet, írja a szoljon.hu. A Szolnokon született tudóst az mRNS technológia területén végzett kutatói munkájáért és nemzetközi eredményeiért tüntették ki. Karikó Katalin nem tudott személyesen részt venni a díjátadón. Az elismerés november 12-én a Magyar Tudomány ünnepéhez kapcsolódó rendezvényen veszi át a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán. A kutató 2023-ban kapott orvosi élettani Nobel-díjat az mRNS alapú vakcinák kifejlesztését lehetővé tevő felfedezésekért. A természetvédelmi szempontból szükséges szint alá csökkent a cibakházi Holtisza vízállása. Olvasható a szoljon.hu-n. A holtákban 172 cm-t mértek, ami 8 cm-rel marad el a kívánatos szinttől, de még bő 30 cm-rel meghaladja a kritikus minimumot. A folyamatos vízpótlás ellenére az öntözés és a nagy meleg miatti párolgás több vizet vitt el, mint amennyi érkezett. A nyári vizsgálatok alapján a vízminőség nem romlott jelentősen az elmúlt évekhez képest. Mivel az öntözőtelepek többsége már leállt, a helyi önkormányzat arra számít, hogy megáll a vízszint csökkenése, majd lassú emelkedés kezdődik. Átadták Szolnok városi kitüntetéseit Szolnok napja alkalmából. A szoljon.hu összegzése szerint ezüst pelikán díjat kapott Benedek Szabolcs író, publicista és szerkesztő, valamint Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja. Idén először környezetvédelmi díjat is kiosztottak, ezt a város fáit és bokrait önkéntesen öntöző szolnoki faitatók közössége kapta. A társadalmi munkát elismerő Kátai Endre díjat Bencsikné Nagy Anita, a Miért Ne Alapítvány szolgáltató pontjának vezetője vehette át. Gazdasági tevékenységéért 3 vállalkozást díjaztak, emellett 4 szervezet kapta meg a Szolnok Családbarát Munkahelye címet. 2 szolnoki katonai helikoptert is bevetettek hétfőn a Balatonfelvidéken, a Tapolca közelében pusztító tűznél, tudta meg a szoljon.hu. A lángok Diszel és Zalahaláb között csaptak fel, ahol száraz növényzet és fenyves is égett. A helikopterek a Balatonból merítették a vizet a gépek alá függesztett tartályokkal, majd a tűz fölé repülve engedték ki. A 2 gép több mint 6 órát töltött a levegőben, és összesen 15 alkalommal dobott vizet az égő területre. A tüzet végül sikerült megfékezni. Teljesen felújítják a kispirosként ismert motorvonatokat a szolnoki járműjavítóban. A szoljon.hu beszámolója szerint a régi piros vonatokat kékre festik, kicserélik a motorjukat, klímát szerelnek beléjük és utasterük is megújul. Új üléshúzattal, ledes világítással és kerékpártartóval is felszerelik őket. Szolnokon évente 25 ilyen motorvonatot korszerűsítenek. A járműjavítóban emellett új Intercity kocsik is készülnek, havonta 3. Az üzem a Magyar Vagon 7 telephelye közül a legnagyobb, a vállalat 1600 dolgozójából 1100-an Szolnokon dolgoznak. Szolnokon 80 éve nem volt olyan meleg az augusztus, mint idén, írja a szoljon.hu. A havi középhőmérséklet bő 26 fok volt, csak nem 5 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Augusztus 6-án 40,2 fokot mértek, ami az új helyi rekord lett. A forróságot kevés eső kísérte. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság területén augusztusban a szokásos csapadékmennyiség kevesebb, mint harmada hullott. A nyár egészében is tovább nőtt a csapadékhiány, április elejétől augusztus végéig pedig mindössze a sok éves átlag körülbelül harmadának megfelelő eső esett. Útjára indult Szolnokon a Nők Háza program, amely az esélyegyenlőséget és a humán egészségfejlesztést szolgálja. Számolt be róla a Szolnok TV. A nyitó rendezvényen a résztvevők Brunswick Teréz életútjával is megismerkedhettek. A kezdeményezés egy 3,5 éven át tartó rendezvénysorozat része, amelynek célja, hogy támogassa és erősítse a nők mentális, szellemi és fizikai egészségét. A szervezők a programokkal többek között az egészségtudatosságra, a közösségépítésre és a nők esélyegyenlőségének előmozdítására szeretnék felhívni a figyelmet. Idén is nagy sikert aratott a szolnoki fehér vacsora, tudósított a Szolnok TV. A különleges közösségi programnak a Szent Háromság tér adott otthont, ahol a résztvevőket lehetőség szerint fehér öltözékben, fehér abrosszal és saját maguk által hozott finom falatokkal várták. A rendezvény különlegessége, hogy a vendégek közösen egy elegáns szabadtéri vacsora keretében tölthettek el egy estét a város egyik központi terén. A program mára a szolnoki rendezvénysorozat egyik kedvelt eseményévé vált. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAVA honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papír nyugták adatainak kézi rögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
3: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Szolnokon is elindulhat az Érintők program, amely önkéntesekkel segíteni a kórházban szülői jelenlét nélkül maradt csecsemőket. Írja a szoljon.hu. A kezdeményezés képviselői már egyeztettek a Hetényi Géza kórházzal, a részletek kidolgozása azonban még tart. Az intézményben jelenleg 7 kórházban hagyott csecsemőről gondoskodnak. Az önkéntesek nem ápolási feladatokat végeznének, hanem rendszeres jelenléttel, figyelemmel és testközelséggel egészítenék ki a szakemberek munkáját. Önkéntesnek már most lehet jelentkezni, ehhez nem kell egészségügyi végzettség. A kórházi munkát azonban alkalmassági vizsgálat és felkészítés előzi meg. Szolnok napjához kapcsolódó városnapi megemlékezést tartottak szombaton a vasútállomáson, írja a szoljon.hu. A város számára meghatározó évforduló az 1847. szeptember 1-én megnyitott Pest-Szolnok vasútvonalhoz kötődik, amely új korszakot hozott Szolnok fejlődésében. Az ünnepségre egy gőzmozdony által vontatott nosztalgiavonat is érkezett. A rendezvényen azt is megerősítették, hogy felújítják a szolnoki vasútállomást. Megújul az épület, rekonstruálják az átmenő fővágányokat és lecserélik a fővonali váltókat. Rekordszámban több mint 500-an vettek részt az idei Béres Szenior sétán Szolnokon. A hagyományos rendezvényt minden évben a városnapjához kapcsolódva szervezik meg, és ezúttal is számos egyesület, valamint nyugdíjas klub csatlakozott hozzá. A program célja, hogy mozgásra ösztönözze az idősebb korosztály tagjait, miközben közösségi élményt is biztosít számukra. Számolt be róla a Szolnok TV. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben. Egy gyenge hidegfront miatt átmenetileg több felhő jelenhet meg az égen. A napsütés azonban így is több órára velünk lesz majd. Délután 27-29 fok körüli hőmérséklet valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Jelentős csapadék környékünkön egyelőre nem valószínű. A következő napokban ismét egyre melegebb levegő érkezhet fölénk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És a mikrofon mögött most Fodor Attila, ma van a szülinapja Ominak. Cheerleader dala 2014-ben volt slágerlistás, ezen a napon született Jennifer Page is, illetve Lester Noel a Beats International tagja, az ő legjobbjuk pedig a 90-es Dabby Good To Me volt. Most azonban Sonic és a Sky hallható.
0: 102.4 Best FM.

Marad a nyárias meleg a következő napokban is, számottevő csapadék nélkül, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap fátyol és gomoly felhők zavarják meg a több órás napsütést, a nyugati észak-nyugati szél továbbra is élénk lesz, 31 foknál is többet mérhetünk majd. A népi megfigyelések szerint, hogyha szombaton szépen süt a nap, akkor az ősz további része is szép marad. A hétvége első napja alapvetően napos időt hoz, viszont a délután során majd érkezhet egy hidegfront felhővel, időnként futó záporokkal, de ez is inkább csak a nyugati ország részben alakulhat ki. Az észak-nyugati szél sok helyen viharos lökésekkel társul majd. Szombaton akár 34 fok is lehet a kora délutáni órákban. A vasárnap napos felhős idővel telhet majd, a szél gyengül, de megmaradunk a 30 fok körüli maximumnál, ahogy hétfőn, kedden és még szerdán is a mostani infók alapján. Janet Jackson többször is vezette a slágerlistákat a 90-es években, de talán ez volt az egyik legemlékezetesebb dala akkoriban, That's the way.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Városnap Tápió szerén a Népkertben, ezen a szombaton 13 órától a Vadvirág zenekarral, Siel Ferivel, Gitánóval, este 8-tól pedig a Kovaszki meg a Vega koncertjével. Újszász városnapját ezen a szombaton ünneplik, már reggel 9-től térzenével, 17 órától látható majd Bing News és Sula Elefánt interaktív gyermekműsora, este 7-től fellép Jolly, majd az Ocsó Macsó koncertje tekinthető meg. Tiszakécskén szombaton tartják a 10. pálinka ünnepet a rendezvény téren, délután 5-től fellép majd a Spontán Blues Band, majd Hatházi László és a Pardon Brando, este 9-től pedig Király Viktor. Tajpán koncert Szolnokon a Tisza Part moziban, ezen a szombaton este 8-tól. Éjszakai fényfutás szeptember 11-én pénteken este 7-től, itt Szolnokon a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Dák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon szeptember 11-én pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok a Cifra kertben szeptember 11-én pénteken Vastag Csabával, Erősel és Piggy Boy-jal, valamint a Beatmakers-szel. 12-én szombaton fellép Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca együttes Gudics Máté, Zséda, Nagy Bogi, 13-án vasárnap pedig Opix Barbie és Oswald Marika. Hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán. Szeptember 12-én szombaton már kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma együttes, Cseke Katinka, Zsiga László, 16 órától Vastag Tamás, este 7:30-tól pedig a 4-es Street. Gulyás Liget szeptember 11-én és 12-én a Tisza Ligetben. Pénteken lesz déltől jótékonysági főzés, délután 6-tól fellép a Kék Virág Trió, majd a Tehéntánc zenekar látható, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje tekinthető meg. Szombaton lesz kézműves vásár, néptánc és népdalműsor már reggel 9:30-tól. Lesz gyerekkoncert, és fellép majd a Sodrás Népzenei Kisegyüttes. Látható majd Teréki Kata műsora, a Kék Virág Trió koncertje, 17:30-tól az Evenflow akusztikus koncertje tekinthető meg. Este 7-től a Bud Spencer és Terence Hill emlékzenekar lép színpadra, míg este 9-től magyar és külföldi slágerekkel a C-Sharps műsora látható. Kivilágos kivirattig kisújszálláson a Városháza Parkban, szeptember 12-én szombaton már reggel 9-től bemutatókkal, az UV Trióval, Nyári Kálmán műsorával, fellépnek még a Szolnoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, de este 8-tól lesz majd Iri Mafia koncert, a hangulatot pedig még fokozza Kuruc Dániel, Sterminski és Mineo is. Kellemes kikapcsolódást ezekhez a programokhoz is, Nagy Bogi dalát indítom nem sokára, a Maradok szól majd.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület mellett lehet közlekedni a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél, valamint Debrecen előtt a 215-ös kilométernél. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között kell sávlezárásra számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek az 59-es, 61-es kilométerek között. Ugyancsak csomópontot építenek az M5-ösön a 73-as, 76-os kilométerek között. A 33-as úton Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van érvényben. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is a 42-esen útszűkületre kell számítani. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton dolgoznak. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyoma-Endrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Öcsödnél ugyancsak karbantartást végeznek a 46-27-esen. Abáczalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Karcagon a Dózsa-György úton van korlátozás útépítés miatt. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Útépítése kell számítani Millér telep után Csataszök felé. Bárándon a Kossuth úton útszűkület mellett lehet közlekedni. Ecsekfalva határában pedig a főcsatornánál útszűkület van érvényben. Micsoda hang, Amy Winehouse jön és a Back to Black a 102.4 Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb
1: zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Sikeresek az Erzsébet táborok. Karikó Katalin Szolnok díszpolgára lett. Fogy a víz a cibakházi Holt Tiszából. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 3-a van, csütörtök. Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyermek ürült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
3: Az Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget programsorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
2: Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológus kapta idén a Szolnok díszpolgára címet, írja a szoljon.hu. A Szolnokon született tudóst az mRNS technológia területén végzett kutatói munkájáért és nemzetközi eredményeiért tüntették ki. Karikó Katalin nem tudott személyesen részt venni a díjátadón. Az elismerés november 12-én a Magyar Tudomány ünnepéhez kapcsolódó rendezvényen veszi át a Debreceni Egyetem Szolnok kampuszán. A kutató 2023-ban kapott orvosi élettani Nobel-díjat az mRNS alapú vakcinák kifejlesztését lehetővé tevő felfedezésekért. A természetvédelmi szempontból szükséges szint alá csökkent a cibakházi Holt-Tisza vízállása. Olvasható a szoljon.hu-n. A holtákban 172 cm-t mértek, ami 8 cm-rel marad el a kívánatos szinttől, de még bő 30 cm-rel meghaladja a kritikus minimumot. A folyamatos vízpótlás ellenére az öntözés és a nagy meleg miatti párolgás több vizet vitt el, mint amennyi érkezett. A nyári vizsgálatok alapján a vízminőség nem romlott jelentősen az elmúlt évekhez képest. Mivel az öntözőtelepek többsége már leállt, a helyi önkormányzat arra számít, hogy megáll a vízszint csökkenése, majd lassú emelkedés kezdődik. Átadták Szolnok városi kitüntetéseit Szolnok napja alkalmából. A szoljon.hu összegzése szerint ezüst pelikán díjat kapott Benedek Szabolcs író, publicista és szerkesztő, valamint Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja. Idén először környezetvédelmi díjat is kiosztottak, ezt a város fáit és bokrait önkéntesen öntöző szolnoki faitatók közössége kapta. A társadalmi munkát elismerő Kátai Endre díjat Bencsikné Nagy Anita, a Miért Ne Alapítvány szolgáltató pontjának vezetője vehette át. Gazdasági tevékenységéért 3 vállalkozást díjaztak, emellett 4 szervezet kapta meg a Szolnok Családbarát Munkahelye címet. 2 szolnoki katonai helikoptert is bevetettek hétfőn a Balatonfelvidéken, a Tapolca közelében pusztító tűznél, tudta meg a szoljon.hu. A lángok Diszel és Zalahaláb között csaptak fel, ahol száraz növényzet és fenyves is égett. A helikopterek a Balatonból merítették a vizet a gépek alá függesztett tartályokkal, majd a tűz fölé repülve engedték ki. A 2 gép több mint 6 órát töltött a levegőben, és összesen 15 alkalommal dobott vizet az égő területre. A tüzet végül sikerült megfékezni. Teljesen felújítják a kispirosként ismert motorvonatokat a szolnoki járműjavítóban. A szoljon.hu beszámolója szerint a régi piros vonatokat kékre festik, kicserélik a motorjukat, klímát szerelnek beléjük és utasterük is megújul. Új üléshúzattal, ledes világítással és kerékpártartóval is felszerelik őket. Szolnokon évente 25 ilyen motorvonatot korszerűsítenek. A járműjavítóban emellett új Intercity kocsik is készülnek, havonta 3. Az üzem a Magyar Vagon 7 telephelye közül a legnagyobb. A vállalat 1600 dolgozójából 1100-an Szolnokon dolgoznak. Szolnokon 80 éve nem volt olyan meleg az augusztus, mint idén, írja a szoljon.hu. A havi középhőmérséklet bő 26 fok volt, csak nem 5 fokkal magasabb a sok éves átlagnál. Augusztus 6-án 40,2 fokot mértek, ami az új helyi rekord lett. A forróságot kevés eső kísérte. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság területén augusztusban a szokásos csapadékmennyiség kevesebb, mint harmada hullott. A nyár egészében is tovább nőtt a csapadékhiány, április elejétől augusztus végéig pedig mindössze a sok éves átlag körülbelül harmadának megfelelő eső esett. Útjára indult Szolnokon a Nők Háza program, amely az esélyegyenlőséget és a humán egészségfejlesztést szolgálja. Számolt be róla a Szolnok TV. A nyitó rendezvényen a résztvevők Brunswick Teréz életútjával is megismerkedhettek. A kezdeményezés egy 3,5 éven át tartó rendezvénysorozat része, amelynek célja, hogy támogassa és erősítse a nők mentális, szellemi és fizikai egészségét. A szervezők a programokkal többek között az egészségtudatosságra, a közösségépítésre és a nők esélyegyenlőségének előmozdítására szeretnék felhívni a figyelmet. Idén is nagy sikert aratott a szolnoki fehér vacsora, tudósított a Szolnok TV. A különleges közösségi programnak a Szent Háromság tér adott otthont, ahol a résztvevőket lehetőség szerint fehér öltözékben, fehér abrosszal és saját maguk által hozott finom falatokkal várták. A rendezvény különlegessége, hogy a vendégek közösen egy elegáns szabadtéri vacsora keretében tölthettek el egy estét a város egyik központi terén. A program mára a szolnoki rendezvénysorozat egyik kedvelt eseményévé vált. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAV a honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézirögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
4: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
2: Szolnokon is elindulhat az Érintők program, amely önkéntesekkel segíteni a kórházban szülői jelenlét nélkül maradt csecsemőket. Írja a szoljon.hu. A kezdeményezés képviselői már egyeztettek a Hetényi Géza kórházzal, a részletek kidolgozása azonban még tart. Az intézményben jelenleg 7 kórházban hagyott csecsemőről gondoskodnak. Az önkéntesek nem ápolási feladatokat végeznének, hanem rendszeres jelenléttel, figyelemmel és testközelséggel egészítenék ki a szakemberek munkáját. Önkéntesnek már most lehet jelentkezni, ehhez nem kell egészségügyi végzettség. A kórházi munkát azonban alkalmassági vizsgálat és felkészítés előzi meg. Szolnok napjához kapcsolódó városnapi megemlékezést tartottak szombaton a vasútállomáson, írja a szoljon.hu. A város számára meghatározó évforduló az 1847. szeptember 1-én megnyitott Pest-Szolnok vasútvonalhoz kötődik, amely új korszakot hozott Szolnok fejlődésében. Az ünnepségre egy gőzmozdony által vontatott nosztalgiavonat is érkezett. A rendezvényen azt is megerősítették, hogy felújítják a szolnoki vasútállomást. Megújul az épület, rekonstruálják az átmenő fővágányokat és lecserélik a fővonali váltókat. Rekordszámban több mint 500-an vettek részt az idei Béres Szenior sétán Szolnokon. A hagyományos rendezvényt minden évben a városnapjához kapcsolódva szervezik meg, és ezúttal is számos egyesület, valamint nyugdíjas klub csatlakozott hozzá. A program célja, hogy mozgásra ösztönözze az idősebb korosztály tagjait, miközben közösségi élményt is biztosít számukra. Számolt be róla a Szolnok TV. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben. Egy gyenge hidegfront miatt átmenetileg több felhő jelenhet meg az égen. A napsütés azonban így is több órára velünk lesz majd. Délután 27-29 fok körüli hőmérséklet valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, néhol meg is erősödhet. Jelentős csapadék környékünkön egyelőre nem valószínű. A következő napokban ismét egyre melegebb levegő érkezhet fölénk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Én pedig Fodor Attila vagyok. 83-ban egy UB40 Red Red Wine-ja vezeti a slágerlistákat. Később még az évtizedben újra első tud lenni. És 84-ben ilyenkor Tina Turner az első, a What's Love Got To Do With It-tel. Később Warren G. és Kygo is feldolgozta a dalt. Bon Jovi jön a Have A Nice Day-jel.
0: 102.4 West FM.

0: hihetetlen slágerei. 102.4 Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

Marad a nyárias meleg a következő napokban is, számottevő csapadék nélkül, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap fátyol és gomoly felhők zavarják meg a több órás napsütést, a nyugati észak-nyugati szél továbbra is élénk lesz, 31 foknál is többet mérhetünk majd. A népi megfigyelések szerint, hogyha szombaton szépen süt a nap, akkor az ősz további része is szép marad. A hétvége első napja alapvetően napos időt hoz, viszont a délután során majd érkezhet egy hidegfront felhővel, időnként futó záporokkal, de ez is inkább csak a nyugati ország részben alakulhat ki. Az észak-nyugati szél sok helyen viharos lökésekkel társul majd. Szombaton akár 34 fok is lehet a kora délutáni órákban. A vasárnap napos felhős idővel telhet majd, a szél gyengül, de megmaradunk a 30 fok körüli maximumnál, ahogy hétfőn, kedden és még szerdán is a mostani infók alapján. Volt néhány szaxofonos funky annak idején a 90-es években, de ezek közül a legjobb volt a Black Machine dala. Ez már a Jazz Machine a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM, a legjobb zenék. Városnap Tálpió szelén a Népkertben, ezen a szombaton 13 órától a Vadvirág zenekarral, Siel Ferivel, Gitánóval, este 8-tól pedig a Kovaszki meg a Vega koncertjével. Újszász városnapját ezen a szombaton ünneplik, már reggel 9-től térzenével, 17 órától látható majd Bing News és Sula Elefánt interaktív gyermekműsora, este 7-től fellép Jolly, majd az Ocsó Macsó koncertje tekinthető meg. Tiszakécskén szombaton tartják a 10. pálinka ünnepet a rendezvény téren, délután 5-től fellép majd a Spontán Blues Band, majd Hatházi László és a Pardon Brandó, este 9-től pedig Király Viktor. Tajpán koncert Szolnokon a Tisza Part moziban, ezen a szombaton este 8-tól. Éjszakai fényfutás szeptember 11-én pénteken este 7-től, itt Szolnokon a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Dák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon szeptember 11-én pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok a Cifra kertben szeptember 11-én pénteken Vastag Csabával, Erősel és Piggy Boy-jal, valamint a Beatmakers-szel. 12-én szombaton fellép Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca együttes Gudics Máté, Zséda, Nagy Bogi, 13-án vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán. Szeptember 12-én szombaton már kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma együttes, Cseke Katinka, Zsiga László, 16 órától Vastag Tamás, este 7:30-tól pedig a 4-es Street. Gulyás Liget szeptember 11-én és 12-én a Tisza Ligetben. Pénteken lesz déltől jótékonysági főzés, délután 6-tól fellép a Kék Virág trió, majd a Tehéntánc zenekar látható, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje tekinthető meg. Szombaton lesz kézműves vásár, néptánc és népdal műsor már reggel 9:30-tól. Lesz gyerekkoncert, és fellép majd a Sodrás népzenei kis együttes. Látható majd Teréki Kata műsora, a Kék Virág trió koncertje, 17:30-tól az Evenflow akusztikus koncertje tekinthető meg. Este 7-től a Buzz Spencer és Terence Hill emlékzenekar lép színpadra, míg este 9-től magyar és külföldi slágerekkel a C Sharps műsora látható. Kivilágos kivirattik kisújszálláson a Városháza Parkban, szeptember 12-én szombaton már reggel 9-től bemutatókkal, az UV trióval, Nyári Kálmán műsorával, fellépnek még a Szolnoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, de este 8-tól lesz majd Iri Mafia koncert, a hangulatot pedig még fokozza Kuruc Dániel, Sterminski és Mineo is. A legjobb zenék a folytatásban is, itt van most a Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Útszűkület mellett lehet közlekedni a 4-esen Vecsésen a 21-es kilométernél, valamint Debrecen előtt a 215-ös kilométernél. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között kell sávlezárásra számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek az 59-es, 61-es kilométerek között. Ugyancsak csomópontot építenek az M5-ösön a 73-as, 76-os kilométerek között. A 33-as úton Debrecennél a 106-os és a 108-as kilométereknél is sávlezárás van érvényben. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Püspökladány és Báránd, illetve Báránd és Földes között is a 42-esen útszűkületre kell számítani. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton dolgoznak. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé útépítés miatt van korlátozás. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Öcsödnél ugyancsak karbantartást végeznek a 46-27-esen. Abáczalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Karcagon a Dózsa-György úton van korlátozás útépítés miatt. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Útépítése kell számítani Millértelep után Csataszög felé. Bárándon a Kossuth úton útszűkület mellett lehet közlekedni. Ecsekfalva határában pedig a főcsatornánál útszűkület van érvényben. Mára ennyi, én tolom a bicajt, passzolom a mikrofont, és indítom még Avril Lavigne dalát. Fodor Attila vagyok, Best FM-es csütörtök délutánt a folytatásra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rögzítik az állami tűzifa árát, béremelést kaphatnak az egészségügyi szakdolgozók, holnap lesz az első erdők éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kilmári szinten rögzítik az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifa árát, jelentette be Köbel Anita kormányszóvivő. A szociális tüzelőanyag program keretét pedig 5-ről 10 milliárd forintra emelik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, új adósságkezelési programot is indítanak a nehéz helyzetbe került családoknak. Visszaállítanák továbbá a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait, és ismét kötelezővé tennék a kamarai tagságot az egészségügyi dolgozóknak. Emellett megszüntetnék a kaszinó és dohány koncessziókat felügyelő hatóságot, feladatait pedig más szervezetek között osztanák szét. Az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják a jövő évi ágazati többletforrás csak nem felét. Svéd Tamás államtitkár közölte, az egészségügy 2027-ben 500 milliárd forinttal több pénzt kaphat. A jelenlegi sávos bérezést új rendszer válthatja fel, amely jobban figyelembe veszi a dolgozók tapasztalatát, végzettségét és képesítéseit. A cél a szakemberek megtartása és az utánpótlás biztosítása. Első alkalommal rendezik meg holnap a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta a rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
2: Szeretnék megmutatni mindenkinek a erdőjárás élményét. Este a szép juhásznétől indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben a esti környezetben, úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
1: 14 szerbiai diákot, aktivistát és ellenzéki politikust figyelhettek meg kém szoftverrel. Az érintettek augusztus közepén kaptak figyelmeztetést arról, hogy célzott támadás érhette telefonjukat, amit később független vizsgálatok is megerősítettek. Az egyik készüléken kém szoftver nyomait találták, egy másikra pedig rendőrségi őrizetben telepíthettek megfigyelő programot. Alexander Vučić szerb elnök és az illetékes hatóságok bizonyíték nélküli szenzációhajhászásnak nevezték a vádakat. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és észak-keleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néha gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dancinusait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség, úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce 6-5-ig ilyen White Boy, héttől csütörtök érezdensünk DJ Miller.

0: Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hát ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: A csütörtök továbbra is dances, vagyis még egy órán keresztül dancelünk, illetve dancel majd DJ Miller. Ő áll a lemezjátszók mögött a következő 60 percben. Gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki nem menjen sehova. Do you

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Többletforrást kaphat a gyermekvédelem. Nagyon gyenge az idei almatermés. Az utasok állítottak meg egy buszt Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 10 milliárd forintos többletforrást kaphat a gyermekvédelmi rendszer, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón közölte, 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak, a javítóintézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárd forintot fordítanak. A kormányfő emellett két lépcsős béremelést ígért a szociális dolgozóknak, az első október közepén, a második januárban jöhet. Jövő év elejétől pedig 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, ami 238 ezer embert érint. Jövő péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél, közölte Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter szerint a Dunán épített fenékküszöb stabil, a vízszint megfelelő, az erőmű pedig csak nem teljes teljesítménnyel működik. A védmű első üteme 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával készült el. A végleges megerősítéshez további 100 ezer köbméter követ dolgoznak be, ami várhatóan egy hónapig tart. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható itthon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs kerülhet le a fákról. A rendkívüli gyenge termés ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavainál, így sok gazda csak veszteséggel tudja értékesíteni az almát. A szokatlan piaci helyzet okairól Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökét kérdeztük.
2: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Utasok állítottak meg egy irányíthatatlanná vált távolsági buszt Svédországban. A sofőr menet közben rosszul lett és elvesztette az eszméletét, a lába azonban a gázpedálon maradt. Két utas azonnal előre rohant, átvette a kormányt, majd biztonságosan megállította a mintegy 50 embert szállító járművet. Senki sem sérült meg, a buszvezetőt kórházba vitték. Holnap nyugaton csökkenhet, keleten és északkeleten viszont átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de összességében sok napsütésre készülhetünk. Számottevő eső nem valószínű, legfeljebb néhol szemerkélhet. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szombaton naposan indulhat a nap, majd több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb idő jöhet 24-29 fokos maximumokkal. Hétfőn is maradhat a napos idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Persze, integessük,
4: gondoltam, megjöttek egy
3: számot
4: tájmal. Ennek lőttek a 2026-os nyárnak.
3: Ennyi, ugye, fújt a bőrgyár, ennyi volt, kész, vége.
4: Hamar elröppent, nem?
3: Nagyon,
4: ugye?
3: Nagyon.
4: Kettőt pislogtunk, aztán...
3: Nagyon. De tudom, ez ilyen boomer dolgot, hogy két gyereket otthon életbe tartani egy nyári szünetet keresztül.
4: Csak te tudod, ugye nekem egyet kell,
3: de... Én sem tudom, hogy sikerült,
4: de... Ha megszorzom azt az egyet kettővel, hogy akkor mi lehet, el tudom képzelni.
3: De hogy figyelj, mint egy két összegyűrt cigis doboz, így úgy ültünk így egymás mellett a kis feleségemmel otthon, hogy így...
4: Elhiszem, hogy... És ugye azt gondolnád, hogy nőnek, hogy könnyebb, de állítólag még nehezebb, tehát... Senki nem nyugtatott meg azzal, hogy nyugi, amikor nem 6 lesz, hanem 10 már sokkal jobb, de állítólag nem.
3: Figyelj, végül is egyébként most rájöttem gyakorlatilag, hogy úgy átlagban, úgy én is megvagyok. Amikor kellett volna, akkor nem. Most már nagyon vártam az iskola kezdést.
4: Új kihívások azért, az is nem, tehát jövőre már én is megtudom, úgyhogy hát figyelj, ilyen az élet, szép és zajlik, és stb. És egyéb közhelyek, Sándor, tudom.
3: Így, és úgy most hogy zajlik még egy órán keresztül, hát úgyhogy DJ Miller játssza a legnagyobb dancing-oszokat itt a Besten.
4: Csúsztassuk el, igen.

0: Mondják, nagyon mondják az új Madonna turnét, ugye, hogy most kijött a Confessions 2, hogy általában...
1: Mondták már egy párszor, nem volt, hogy lesz, nem lesz, ezt itt adásban is már sokszor latolgattuk az esélyeket.
0: Igen, hogy ugye az a legutóbbi ez a Celebration turnénál, ugye az ázsiai rész kimaradt, és akkor ott mentek a pletykák, hogy majd így meg úgy, meg majd amúgy. De most ugye, hogy még közben lett még egy új nagy lemez, és most megint nagyon mennek.
1: Ami egész jó, tehát amiket én eddig hallottam belőle, oszlányokat, mert az egészet még ugye nem, teljes egészében. Bár én amúgy sem voltam soha ez a telibe egybe meghallgatok egy albumot valahogy. Én mindig így szemezgettem belőle. Tehát én túl hebrencs vagyok ahhoz, hogy egy albumot végighallgassam.
0: Leüljön, és
1: nem, az
0: nem könnyű lesz, hogy végighallgassam.
1: Bárnáti Peti szokta azt csinálni, hát, hogy van egy ő leül, vagy lefekszik, és zenét hallgat. De úgy, hogy órákon keresztül. Tehát minden tiszteletem, én max így autóban, de akkor se albumokat. Tehát így... Hát nem vagyunk egyformák.
0: Na mindegy, hogyha lesz Madonna koncert, érdemes lesz rá valószínűleg kimenni, mert azt mondták, hogy erről is beszéltünk, hogy ezt a Celebration-t ezt nagyon méltósággal hozta le, úgymond, tehát nem próbálta eljátszani, hogy még mindig 30
1: nem
0: éves.
1: Nem köntösbe menti a színpadra.
0: Nem, viszont amit hát azért mindenkinek a figyelmébe ajánlanék, hogy szintén 40 éves karrier évfordulót ünnepel 2027-ben Kylie Minogue. És hát ott is rebesgetnek világkörüli turnét.
1: Na őt nagyon megnézem, nem tudom, hogy itt követed-e őt egyébként, Instán, stb. De hát figyelj, a csaj olyan, mint hogyha nem telt volna el 30-40 év. Tehát én nem tudom, hogy milyen gének vannak ott, meg ugye ráadásul komoly betegségen is
0: nagyon,
1: átesett.
0: Nagyon szegény, nagyon megrágta az élet.
1: Gyönyörű, tehát tényleg vidám, aranyos.
0: Hát ezt figyelj, egyszer már megbeszéltük, ami az FND-nek a Dua Lipa, az nekem a Kylie Minogue egyébként. Ha érted, mire gondolod.
1: Én meg a kettő között valahova be vagyok ékelődve kb. Középpályra.
0: Mindig te így szoktad, Imre.
1: Sándor, miért mondod?

0: Ha már ugye a szendvicset meg a kettő közé beékelést említette.
1: Mert a Pista jutott eszünkbe.
0: Mert hogy ugye rossz az, aki rossz aggódó, hogy tegnap is ő volt, Effi, szerve, holnap ő lesz ugye a másik textrában. Úgyhogy...
1: Meg most egyébként egy ilyen hármas van tőle, tehát ugye a Chemical Brothers Go Remix-ét játszottam, utána Playwright, ahol szintén ő is ugye ott van a az alkotók között, és utána még azért egy régi Bud Spencer filmből ismerős dal, a Café jön majd, úgyhogy ezt már elárulhatom neked is a hallgatóknak is, úgyhogy imádom ezeket az FM rádiókat.
0: Értem, hogy te elbúcsúztattad a nyarat, de hogy ez ilyen szempontból, mert hát semmiféle változást nem okoz, hogy gondolom a hétvége megirúgul uton lesz.
1: Persze, a péntek szombat az adott, úgyhogy a péntek az egy funky buli Budapesten, egy helyettesítés. Igen, csak most a másik szemét fogom helyettesíteni, na mindegy, szóval te tudod, hogy miről van szó. Utána pedig Filis Jászfalu szombaton, ami egy ottani önkormányzati rendezvény, és általában mindig nagyon-nagyon pozitív csalódás mindegyik, és a csalódás az tényleg idézőjelbe téve, mert annyira jók szoktak lenni ezek a partik, csak azt gondolná az ember, hogy ami mondjuk nem a fővárosban, vagy ott voltak régen ilyen jellegű gondolataik, hogy hát az már nem olyan, figyelj, szenzációsak ugye, ezek a bulik.
0: Egyre inkább azt mondom, hogy egyre jobb bulik van.

imádok menni és új helyeket felfedezni, és ezeken a helyeken mindig lelkes közönség van, jó zenéket lehet játszani, jó hangulat van, felszabadultság van, minden, amit szeretek, White Boy. Na, így, hogy Pilis Jászfalú, ez a jelszó szombaton nekem.

0: a Best FM-en.
1: Mennyi szokott lenni úgy szerinted úgy egy nagy lemez maszterelése úgy időben?
2: Yeah, ez attól függ, hogy ki maszterel. Tehát, hogyha mondjuk Sejei úr, ugye Isten nyugosztalja, mondjuk a neki állt maszterelni, például nekem az Only Virgin-t, amikor Kreutzer Petivel elmentünk, és szerettük volna, hogyha az első közös dalunk az tényleg úgy legyen maszterelve, ahogy az kell. Hát figyelj, ő egy egész éjszakát molyolt azzal az egy dallal. Úgyhogy közben referencia tracknek egy Michael Jackson albumot rakott be, és akkor ahhoz állított. És annyi, hogy vinni kellett neki egy nagy adag hamburgert és egyébként hozzávalókat, jól lakott, és utána konkrétan reggel 7 vagy 8 óra körül jöttünk ki tőle, úgyhogy este azt hiszem 7-re vagy 8-ra mentünk. Tehát gondolom, ez egy dal.
1: Jó, tehát azért mondjuk egy 12 dalos nagy lemezt mondjuk egy hónap alatt azért meg lehet maszterelni, nem?
2: Hát ez attól függ, hogy szerintem igen, de ugye attól függ, kiről van szó, mennyire kukacos hát az illető. Ja, hát, ja, mondjuk ő azért nem hasonlítanám magamat.
1: Másfél hónapja ott volt a poszt az Instán, hogy na akkor fölvettek mindent, már csak a master, és jön az új album. Azt erre várom.
2: Hát hány dal van az albumon, ugye milyen hangszereléssel, azért az élőzenés dolgokat maszterálni szerintem sokkal, de sokkal nem, hogy szerintem egyértelműen sokkal bonyolultabb, mint mondjuk egy elektronikus úton összerakott, tehát egy elektronikus zenét maszterálni, az sokkal egyszerűbb. Van, akinek van egy masterlánca, mindegyikre rádobja, és általában jó, max pici állítgatások vannak rajta. Tehát van olyan ember, aki tudom, hogy mit tudom én, 20 perc alatt lemasztereli a saját zenéjét, és utána löki is fölfelé. Ehhez képest mondjuk egy Jamaica
1: album. Ez most magas labda volt erre, most nagyon sok mindent mondtam volna, de inkább nem akarom megint a félszakmát megalázni. Nem,
2: mi nem vagyunk ilyenek, jó? Kérlek, elhatárolódom.
1: Én nem határolom, én már elég öreg vagyok, azért ne határoljak eset magamtól. Figyelj, ennyi. Köszönjük szépen, akkor zárjuk egy jó kis Jamaica
2: 60 perc megint.
1: Jó kis Jamaica vagy zárjuk ezt a dances csütörtököt, Ivikém. Jövő csütörtökön.
2: Folytatjuk, rendben, köszönöm, hello, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Új környezetvédelmi főhatóság jöhet. Egyelőre nem enyhül az aszály, kígyót rejtett a kenyeres polc egy angliai boltban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új környezetvédelmi főhatóságot hoz létre a kormány. A 2027-től működő szervezet az akkumulátorgyárakat is felügyelni, a legsúlyosabb környezetszennyezésekért pedig akár 5 milliárd forintos bírságot szabhatna ki. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hulladékgazdálkodás teljes rendszerét is át kell alakítani, mert a szolgáltató több területen nem teljesíti megfelelően a vállalásait, és Magyarország az uniós újrahasznosítási céltól is elmarad. A kormányfő a paksi fenékküszöbről pedig azt mondta, az megfelelően működik, és nincs rendkívüli esemény. Nem enyhül Érdemben az aszály a jövő hét közepéig, közölte a Hungaromet. Az ország több mint 91%-án nagyfokú, az Alföld jelentős részén pedig súlyos mezőgazdasági aszály van. Január óta országos átlagban 174 mm csapadék hiányzik, az öntözetlen kukoricatáblák pedig teljesen elszáradtak. Záporok, zivatarok ugyan előfordulhatnak, de csak kis területen hozhatnak átmeneti enyhülést. Jelentősebb lehűlés jövő csütörtöktől érkezhet. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásában segít a Magyar Vörös Kereszt kereső szolgálata. A szervezet most új kampánnyal hívja fel a figyelmet erre a lehetőségre. Céljuk, hogy segítsenek lezárni a családok sokszor hosszú ideje tartó bizonytalanságát, mondta a rádiónknak Kardos István főigazgató.
3: Mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
2: Kígyó bújt meg a kenyerek között egy angliai szupermarketben. A vásárlók fedezték fel az apró kukorica kígyót, a hüllőt állatmentők vitték biztonságos helyre. Azt nem tudni, megszökötte, vagy a gazdája hagyta magára. A szervezet szerint egyre több egzotikus házi kedvenc kerül utcára, mert tartásuk költségeit sokan nem tudják vállalni. Idén már 21 kígyót mentettek, tavaly egész évben 14-et. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néha gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy is van a Papa Was a Rolling Stone című dalban? It was the 3rd of September. Hát ma is szeptember 3-a van, de a Temptations nem idézzük meg a következő órában. Ellenben mondjuk Barry White-tal, aki a Black Legendnek köszönhetően jön majd a You See the Trouble With Me-vel, sőt még jobban Sebastian Bach is érkezik köszönhetően majd a Sweetbox-nak.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
5: 1975, we brought you an album with a song.

Beszlepem a legjobb zenék. Addig sikerült visszanyomozni, hogy ez egy német népdal volt. Aztán lett belőle gyerekdal, ami egy kisvasútról szól. Abból lett egy diszkó klasszikus, köszönhetően a Bonnie M-nek. Aztán jött A-Track és Armand Van Helden, és Duxosként megcsinálták ezt a dalt. Barbra Streisand.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Rögzítik az állami tűzifa árát, béremelést kaphatnak az egészségügyi szakdolgozók, holnap lesz az első erdők éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Januári szinten rögzítik az állami erdőgazdaságokban kitermelt tűzifa árát, jelentette be Köbel Anita kormányszóvivő. A szociális tüzelőanyag program keretét pedig 5-ről 10 milliárd forintra emelik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, új adósságkezelési programot is indítanak a nehéz helyzetbe került családoknak. Visszaállítanák továbbá a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait, és ismét kötelezővé tennék a kamarai tagságot az egészségügyi dolgozóknak. Emellett megszüntetnék a kaszinó és dohány koncessziókat felügyelő hatóságot, feladatait pedig más szervezetek között osztanák szét. Az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják a jövő évi ágazati többletforrás csak nem felét. Svéd Tamás államtitkár közölte, az egészségügy 2027-ben 500 milliárd forinttal több pénzt kaphat. A jelenlegi sávos bérezést új rendszer válthatja fel, amely jobban figyelembe veszi a dolgozók tapasztalatát, végzettségét és képesítéseit. A cél a szakemberek megtartása és az utánpótlás biztosítása. Első alkalommal rendezik meg holnap a budapesti Hárshegyen az erdők éjszakáját. Az esemény az idén 10 éves vándortábor programhoz kapcsolódik, mondta rádiónknak Kovács Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse.
3: Szeretnék megmutatni mindenkinek az erdőjárás élményét. Este a szép juhásznétől indul, és a Hárshegyet lehet bejárni, és megfigyelni, hogy éjszaka mit kínál nekünk az erdő. A sötétség az alapból egy nagy izgalom, de hát a természet is egész másképp fest ebben az esti környezetben. Úgyhogy reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. A segítőink jelen lesznek, akinek nincs erdőjáró tapasztalata, az is bátran nekivághat, mert egy látványos és izgalmas szakasz lehet bejárni.
2: 14 szerbiai diákot, aktivistát és ellenzéki politikust figyelhettek meg kém szoftverrel. Az érintettek augusztus közepén kaptak figyelmeztetést arról, hogy célzott támadás érhette telefonjukat, amit később független vizsgálatok is megerősítettek. Az egyik készüléken kém szoftver nyomait találták, egy másikra pedig rendőrségi őrizetben telepíthettek megfigyelő programot. Alexander Vučić szerb elnök és az illetékes hatóságok bizonyíték nélküli szenzációhajhászásnak nevezték a vádakat. Holnap nyugaton csökkenhet, keleten és északkeleten viszont átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de összességében sok napsütésre készülhetünk. Számottevő eső nem valószínű, legfeljebb néhol szemerkélhet. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szombaton naposan indulhat a nap, majd több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb idő jöhet 24-29 fokos maximumokkal. Hétfőn is maradhat a napos idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy mondtam, szeptember 3-a van, úgyhogy szeptember 3-án, hogy érkezik majd a szeptember. És a Cry For You, de előtte is még rengeteg mindenki lesz hallható a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb sztárjai közül. Itt lesz majd Rosalía az Everybody's Free-vel, jön Danny Minogue és az I Begin To Wonder, és a Maroon 5 a Payphone-nal a sor legelején.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, jó fej az időjárás, azért még egy picikét hagyja, hogy nosztalgiázunk és a nyárban érezhessük magunkat. Különösen pénteken és szombaton lesz majd erre lehetőségünk, mert megint 30 fok fölött lesz a nappali maximum. Pénteken 32, szombaton 33 fok várható. A szombat olyan szempontból egy picikét talán rosszabb lesz, hogy ott a napsütést és a 33 fokos nappali maximumot hideg front fogja majd megzavarni erős széllel. Pénteken a 32 fok mellé csak erős szelet kapunk, szerencsére se csapadék, se front nem várható.

kérdeztetem a legjobb zenek, hogy pontosan hányszor járt már Magyarországon, vagy járt-e már egyáltalán Magyarországon? Szégyen, de ezt nem tudom megmondani. Egy biztos, hogy amikor jöhetett volna Michael Jacksonnal előzenekarként a régi Népstadionba, akkor nem ő jött. Akkor a Hip Hop Boys melegítette a közönséget. Viszont, hogy idén októberben fellép a Paplászlóban Rozalla, az biztos. Jön az Everybody's Free!

Best of a legjobb zenék, szerintem nem is érdemes elkezdeni összeszámolni az elmúlt több mint 30 évben. 1992-ben jelent meg ez a dal. Hányszor pörgették már rádiók, tévék, lemezlovasok ezt a dalt világszerte. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy az emberek 90%-a még mindig úgy hivatkozik erre a dalra, hogy a CNC Music Factory-től az Everybody Dance.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Többletforrást kaphat a gyermekvédelem. Nagyon gyenge az idei almatermés. Az utasok állítottak meg egy buszt Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 10 milliárd forintos többletforrást kaphat a gyermekvédelmi rendszer, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón közölte, 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak, a javítóintézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárd forintot fordítanak. A kormányfő emellett két lépcsős béremelést ígért a szociális dolgozóknak, az első október közepén, a második januárban jöhet. Jövő év elejétől pedig 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, ami 238 ezer embert érint. Jövő péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél, közölte Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter szerint a Dunán épített fenékküszöb stabil, a vízszint megfelelő, az erőmű pedig csak nem teljes teljesítménnyel működik. A védmű első üteme 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával készült el. A végleges megerősítéshez további 100 ezer köbméter követ dolgoznak be, ami várhatóan egy hónapig tart. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható itthon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs kerülhet le a fákról. A rendkívüli gyenge termés ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavainál, így sok gazda csak veszteséggel tudja értékesíteni az almát. A szokatlan piaci helyzet okairól Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökét kérdeztük.
2: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
1: Utasok állítottak meg egy irányíthatatlanná vált távolsági buszt Svédországban. A sofőr menet közben rosszul lett és elvesztette az eszméletét, a lába azonban a gázpedálon maradt. Két utas azonnal előre rohant, átvette a kormányt, majd biztonságosan megállította a mintegy 50 embert szállító járművet. Senki sem sérült meg, a buszvezetőt kórházba vitték. Holnap alapvetően napos időre számíthatunk, bár keleten és északkeleten időnként több felhő úszhat az égre. Komolyabb csapadék nem érkezhet, de néha gyenge szemerkélés előfordulhat. A hőmérők délután 28 és 33 fok közé emelkedhetnek. Az előrejelzések szerint szombaton észak felől átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. Úgy tűnik, vasárnap és hétfőn már inkább derült, napos, csapadékmentes időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kétféle VIP csomagban kínálják a legjobb ülő- vagy állóhelyeket, limitált kiadású puszikerdózos ajándéktárgyakat és persze külön bejáratot. És hogy mi a különbség a kétféle VIP között? Hát, hogy a drágábbikkal még a koncert előtt be lehet menni a színpad mögé is. A The Pussycat Dolls nyitja az órát a hasassal.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Night Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Blast FM, a legjobb zenék, a világ leghíresebb lemezlovas magazinja. A DJ meg továbbra is tölti fel azokat a kis videókat a YouTube oldalára, amelyben maguk a készítők nyilatkoznak arról, hogy egy-egy világsláger pontosan hogyan is készült. Tegnap került fel az a videó, amelyben Rune nyilatkozik arról, hogy hogyan és miként született meg a Calabria, az a dal, amely ennek a most érkezőnek is az egyik felét képzi. Jön a Destination Calabria, Alex Eodinotól, és Krisztán Voltástól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A 80-as években a depesesek és a düránosok elképzelni sem tudták volna azt, hogy nem hogy egy órán belül, hanem egymás után közvetlenül érkezzen a két imádott zenekar, pedig nálunk ez lesz most a mai utolsó 60 percben. Jön majd a Depeche Mode az It's No Good-dal, közvetlenül utána pedig a Duran Duran a Reach Out for the Sunrise.
1: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. A városi legenda szerint úgy esett a választás erre a darra, mint az album második kislemezére, hogy a lemezkiadók elmentek a Red Hot Chili Peppers koncertjére, ahol is Anthony Kiedis egész egyszerűen rosszkor lépett be. Elrontotta a dalszöveget, viszont cserébe az ott összegyűlt rajongó tábor túlharsogva Anthony Kiediszt elkezdte a jó helyen, jó időben énekelni a dalszöveget. És hát a kiadónak sem volt kérdés, hogy akkor melyik legyen a következő kislemez a Blood Sugar Sex Magik albumról. Jön az Under the Bridge!

Veszteppem a legjobb zenék. Nem tudom, hogy George Michaelnek vajon személyes érintettség miatt volt ennyire fontos a szabadság, mint téma, de a Vemmel is és szóló korszakában is született egy-egy dal Freedom címmel. Most jön a szóló Freedom George Michael-től itt a Veszteppem.

Best FM a legjobb zenék. Ennyi volt már a Nightshift, ennyi volt már a csütörtök. Holnap péntek, de ugye ha péntek, akkor Nightshift extra, ami azt jelenti, hogy a holnapi péntekből egy picikét szerdát csinálunk majd az első 120 percben. Szerdai rezidensünk DJ Effendi jön majd vissza az extrában. Szóval akár csak szerdán, holnap is a Nightshift első két órájában 6 és 8 óra között pop és rádiós slágereket fogunk majd mixelni megállás nélkül. Kanye West és a Stronger jön, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk. We'll be right back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Thank you, DJ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.